0: nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Nagyon jól veszem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobb.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: égérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt ABCD és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, Kubai narancs, Yunus TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Girls.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: hard on me to live another day. Heartless, we are living in darkness. In a world so heartless, we are living in blind. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyír VV munkatársai a héten a talaj előkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begóniafajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpandamacikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyíregyháza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 22-e péntek, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Készül a MÁV a hosszú hétvégére, nem befolyásolja az asszályt a jégkármérséklő, és virágba borul Nyíregyháza. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyír VV munkatársai a héten a talajelőkészítés után megkezdték a több mint 40 000 tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begónia fajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpanda macikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. A jövőben nagyobb hangsúlyt kaphatna a konferencia és rendezvényturizmus, valamint a holt szezonban szervezett családi és tematikus programok szervezése is. Többen fontosnak tartják a belváros és Sóstó turisztikai kapcsolatának további erősítését. Például élményútvonalakkal, közösségi programokkal, vagy modern digitális idegenvezetési megoldásokkal, tudatta a TDM. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás Szabolcs-Szatmár-Berekben 77 települést érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: Két szakaszból áll az idei felmérésünk is, most már mondhatom, hogy hagyományos módon. Május 15-én indult el az online szakasz, és egészen május 31-ig van lehetőség az online kitöltésre. A második szakasz az majd június 1-én kezdődik, és július 15-ig tart, ekkor országszerte közel 200 összeíró fog majd dolgozni, és az összeírás 969 települést érint majd országszerte. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2023-ban közel 23 ezer gazdaság működött, közülük most 4500 egyéni gazdaság lesz majd érintett a felvételben. Emellett lesznek még a gazdasági szervezetek is, tehát a mezőgazdasági tevékenységet végző jogi egységek. Az ő számuk itt a vármegyében az megközelíti a 900-at. A vármegyében 77 település érintett, tehát elég nagy számú település érintett. Itt országosan is elmondható, hogy itt magasabb az aránya az érintett települések számának, és egész pontosan egyébként Nyíregyházán lesz majd a legtöbb címünk, 750 cím érintett ebben a felvételben, illetve még kiemelhetem Újfehértót, Tornyospálcát és Mátészalkát is, több száz cím érintett ezeken a településeken is. A június 1-én induló terepi szakaszban 37 összeíró fog majd dolgozni itt a vármegyében.
1: Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6-os diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
4: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
1: Kerékpárút épül Mátészalka és Ópályi között. A munkálatok már elkezdődtek. A beruházás több mint 538 millió forint támogatásból valósul meg. Amint egy 1,7 km hosszú kerékpárutat a településeket összekötő útszakasz mellett alakítják ki. A fejlesztés okospad és digitális hirdetőoszlop kihelyezését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan 2027. december végéig végeznek. 2012 óta végez állandó mintanégyzetekben számlálást a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a nyírség legnagyobb egyhajú virágállományában. A felmérések célja, hogy a növény állomány változásairól pontos képet kapjanak a szakemberek, írják közösségi oldalukon. Ilyenkor az adott évben virágzó és nem virágzó töveket is számba veszik. Idén májusban rekord eredményeket hoztak a felmérések. A 20 mintanégyzetben összesen 751 növényt találtak a kutatók, ami pont 100-zal több az előző év eredményénél. Az egyhajú virág erdőszjeppeink fokozottan védett növénye, természetvédelmi értéke a növényfajoknak adható legmagasabb 250 ezer forint. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a spari edzőtáborba, írja nyiregyhaza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Így 6 óra után pár perccel pedig éppen itt az ideje, hogy induljon el ez a péntek, hamarabb, minden hamarabb jöjjön a hosszú hétvége. Igen, végre itt a hét utolsó munkanapja, úgyhogy lehet készülni fejben a hosszú hétvégére. De maradjunk az alapoknál, mindenképpen köszöntjük fel a névnaposokat, az Így Illik, Júliák és a Riták ünnepelnek a mai napon, és ma született például Nyíregyházán Gádor Béla író, újságíró. Többek között a Ludas Matyi újság is az ő nevéhez fűződik, aztán például Naomi Campbell modell is ma született, mint ahogy Szolnoki Péter énekes, Ónodi Henrietta olimpiai bajnok tornász. Sok boldogságot ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A természet és az élővilág védelmére hívja fel a figyelmet, amennyiben természetjárásra adjuk majd a fejünket a hosszú hétvégén, mert szép lesz az idő, akkor mindenféleképpen vigyázzunk a természetre, ne szemeteljünk. Ugyanis ma van a Magyar Természet napja is. 1985 egy nem akármilyen sportesemény történt szintén a mai napon, a Videoton legyőzte a Real Madrid csapatát. Jelzem, 1985-ben történt ez. Csupa jó hír az időjárással kapcsolatosan, mindjárt ezzel folytatjuk. Jó reggelt!

Jó reggelt, itt a Best reggel, nyakunkon a hosszú hétvége, szóval egyáltalán nem mindegy, hogy milyen lesz az időjárás a következő 4 napban. Jelzem és mondom előre, hogy kiválóak a kilátások. A mai napon is a napsütésű lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg. Időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor, esetleg nagyon kis esélye zivatar. Jóformán ennek az előfordulási esélye tényleg nagyon alacsony, és ma 25 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklete Nyíregyházán. Na akkor a szombat-vasárnap. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de csak úgy mutatóba számottevő csapadék ebből nem lesz, és marad holnap is a 25 fok. Vasárnap pedig szintén kifejezetten napos idő várható, még kevesebb felhő lesz felettünk, és legfeljebb néhol fordulhat elő futószápor. Viszont szeles marad az idő, helyenként még akár erős lökések is lehetnek, de cserébe koranyárias meleg lesz, hiszen vasárnap már akár 30 fokig is melegedhet a levegő. Hétfőn pedig hasonló kilátások vannak, szóval jó hír a hosszú hétvégére, hogy szenzációs időjárásban lesz részünk.

0: jövőből.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6. diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
3: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
2: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A nyíregyházi és a Mátészalkai Tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az akkversen mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, így térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb zenék.

Érkeznek a péntek reggeli közlekedési hírek itt a Vesz reggelben. Jó ütemben harad a körforgalom kiépítése az északi város részen, a Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa engedi a forgalmat, valamint a buszmegállókat is ideiglenesen áthelyezték, ezen kívül pedig a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Megsüllyedt közműfedél jelent viszont akadályt a Szent István utcán, a kórház előtt közvetlenül a buszmegállónál, jelölték is bójával, de azért érdemes figyelni, ha pedig Budapest felé közlekedik, Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek az M3-ason, a 227-es és a 225-ös kilométer szelvény között, a belső sávot pedig lezárták, csak a külső sáv járható. Legyünk egymásra figyelmesek, legyünk türelmesek már így pénteken, jó utat, ez a Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah, brand new diva.

Jó reggelt, péntek van, május 22-e, végre itt a hét utolsó munkanapja, úgyhogy lehet készülni fejben már a hosszú hétvégére, de miközben készülünk, ne feledkezzünk meg a Júliákról és a Ritákról. Szerintem nagyon fognak örülni, hogyha kapnak egy kedves üzenetet reggel, akár rajtunk keresztül. Írjanak az üzenőfalunkra, bestfmnyiregyháza.hu, itt megtalálják könnyedén. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja, a természet és az élővilág védelmére hívja fel a figyelmet a mai nap, és ehhez csatlakozik az is, hogy ma még a magyar természet napja is van. Természetjárásra pedig igazán jó esélyekkel megyünk. A hosszú hétvégén legalábbis, hogyha az időjárást nézem, csak a hőfokokat mondom, például ma délután 25 fok lesz Nyíregyházán, ez szombaton marad szintén 25, aztán pedig emelünk a téten, vasárnap már 30 fok várható, és hétfőre is maradhat a 30 fok. Szóval május vége felé már igazi koranyári hangulat uralkodik, hosszabb esték, kellemes reggelek, és egyre több szabadtéri program vár majd mindenkit. Fogunk most sokat programajánlózni, azt gondolom, hogy igazán tartalmas 4 nap állhat előttünk. Itt a péntek, ma már minden óra egy kicsit közelebb visz a hétvégéhez, meg egyre közeledünk a hírekhez, hiszen 7 órakor hozza a frisseket Andrea. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma itt a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom a belvárosban és a ki- és bevezető utakon egyaránt. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári pár utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, valamint a buszmegállókat ideiglenesen áthelyezték. Ezen kívül a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Megsüllyedt közműfedél jelent akadályt a Szent István utcán a kórház előtt közvetlenül a buszmegállónál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem befolyásolja az asszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plusz program keretében valósul meg 500 millió forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, így térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

And when you do it like

Bizony-bizony, a horoszkóp is már a hosszú hétvégére van kihegyezve. Végre kiesünk a megszokott ritmusból, ez a felütés, és jönnek a konkrétumok például a kosoknak. Az első napokban még benned lehet a pörgés, de gyorsan ráérzel, hogy milyen jó nem percre pontosan élni, most nem a teljesítmény adja a jó érzést. És a bikák, ez a hosszú hétvége neked különösen jól fog jönni, élvezni fogod a lassabb reggeleket, a kényelmesebb tempót és azt, hogy végre nem kell sietni sehova. És az ikrek, nehéz lesz egy helyben maradni, vagy pedig egyféle programmal beérni, minél spontánabb lesz a hétvégéd, annál jobban fogod magad érezni. Rákok, neked pedig most jobban esik a nyugodt, biztonságos közeg, mintsem, hogy a túlságosan nagy nyüzsgés, egy kellemes beszélgetés, vagy pedig meghitt pillanat sokáig veled fog majd maradni. Oroszlánok, a hétvége alatt újra könnyebbnek és lazábbnak érzed magad, jól esik, hogy nem kell mindig komolynak, meg produktívnak lenned. Szűzek, az elején még fejben listákat gyártasz, de ahogy telik az idő, egyre jobban elengeded a kontrollt, ez most kifejezetten felszabadító lesz. Na meg a mérlegek, könnyen sodródsz majd a jó hangulatú emberek és a programok felé, most a társaság többet számít nálad, mint maga a hely, vagy pedig a terv. Skorpiók, nem feltétlenül vágysz zajos programokra, inkább azok a pillanatok töltenek fel, ahol végre nincs rajtad nyomás. Nyilasok, nálad pedig erősen benned lesz a szabadság vágy a következő napokban, és spontán ötlettől, vagy pedig hirtelen programból lehet a hétvége legjobb része. Bakok, az a helyzet, hogy nehezebben engeded el teljesen a hasznosnak kell lennem érzést, de most jó tenne egy kis tudatos lazítás, semmit tevés, nem kell minden pillanatot kihasználni. Vízöntők, valami váratlan vagy pedig szokatlan élmény könnyen feldobhatja majd a hosszú hétvégédet, most különösen jól reagálsz az új impulzusokra, valamint a halak, a hosszú hétvége alatt sokkal jobban érzed majd, hogy mire van valóban szükséged, nem a nagy események, inkább a hangulatok maradnak meg benned majd a következő napokban. Indul a péntek, május 22-e, a Best-tel, jó reggelt!

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.4

Jó reggelt! Hát elérkezett az a reggeli május 22-én, amikor már valójában érdemlegesen foglalkozhatunk a hosszú hétvégével. És egyben kijelentetjük azt, hogy a 2026-os nyári szezon elindul, és például a Balatonparton is kezdetét veszi a lazítás, ugyanis a mai naptól látogatható a plázs is. Jön a nyitóbuli, ami már 11. éve nyitja a balatoni nyár kezdetét Siófokon. Az idei pünkösd azonban korábban érkezik, így a megszokottnál 2 héttel hosszabb ideig élvezhetjük a Balatonpart ellazulás folyamatos programjait. A mai napon a plázson Siófokon Kökény Attila és Rakoncai Viktor ad majd nagyzenekaros koncertet, holnap pedig Elet Junior robbantja be a nyarat, vasárnap pedig a 80-as évek óta töretlen sikerrel koncertező Bikini lép majd fel a plázs nagy színpadán, utána pedig hajnali tartó videódiszkó lesz, amit majd pünkösd hétfőn tudunk kipihenni, és az extra hosszú szezonban, 2026-os szezonban a fellépők között számíthatunk mások mellett Azaria, Dash, Jude Law, Majka, a Halott Pénz, Betonhoffi, Pogány Induló, Bály Alex és a Slep, Follow the Flow, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, Párnograszt, Szikora Robert és az Ergo, valamint a Hooligans koncertekre, és persze nem csak a Balatonon indul az élet, úgy igazából a nyári élet, hanem nálunk Szabolcs megyében és Nyíregyházán is. A mai Best reggel legfontosabb feladata pontosan ez lesz, hogy megnézzük a szórakozási lehetőségeket. Fejben már felkészülhessünk a hosszú hétvégére. Az időjárás emellett tökéletes lesz. Ma is 25 fok várható Nyíregyházán, szikrázó napsütéssel. Ez a Best reggel.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: in my face. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyírvévé munkatársai a héten a talajelőkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begónia fajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpandamacikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyíregyháza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Jó reggelt, itt a nagybetűs péntek, és itt a Best reggel. Pontosan 3 perccel, 7:30 után pedig hivatalosan is elkezdünk készülni 2026 nyarára, méghozzá az előttünk álló hosszú hétvége. Jelenti a 2026-os nyár első pillanatait, ami rögtön egy nagyszabású tekeréssel indul Nyíregyházán. Bizony, holnap már érkezik a Bringa Piknik irány Tokaj, ugye Nyíregyháza belvárosából, a Kossuth térről, a találkozó gyülekező 8 órától lesz. Akinek a kerékpárja még nincsen regisztrálva, átesett gyorsan még indulás előtt a gyors Bike Safe regisztráláson is, majd pedig 9 óra 39 perces kezdettel indul a mezőny. Méghozzá az egyes számú nagyposta előtt lesz majd a rajt, és éppen ezért egy nagyjából fél órás forgalomváltozásra kell majd készülni Nyíregyháza belvárosában. Ez pedig azt jelenti, hogy ideiglenes útszár lesz majd a Betlen Gábor utcán, a Mező utcán, a Rákóczi úton és a Tokaji úton 9:30-tól 10 óráig, amíg ugye pályára állnak az indulók, és a Bringa Piknik idén pedig egy igazi cirkuszi köntös kapott, lesznek majd cirkuszi porondmesterek és kerékpáros akrobaták is szórakoztatják majd az indulókat. A cél pedig idén is Tokaj, a Fesztiválkatlan. Rövidesen gyermeknap olyan szinten, hogy nyílszőrösön hamarabb érkezik, mint ahogy a naptárban van. Már most szombaton várják a kicsiket a Kollégium úti közösségi parkban 10 és 13 óra között. Játszani és szórakozni, ugyanis lesz egy hatalmas ugrálóvár, különböző népi játékok, régi játékok is felsorakoznak majd a helyszínen, úgy, ahogy az ügyességi játékok, kézműves sarok, sok-sok meglepetés és mézkóstoló, többek között ez vár a gyerekekre, amennyiben szombaton nyílszőrös választják. Ami pedig hozzá a hétvége időjárását illeti, hát tényleg mosoly rá a szánk, hogyha ezeket a számokat látjuk. A mai napon például 25 fok várható, ez szombaton már 27 lesz, vasárnap szintén 27 fok, és jövő hét elején, pünkös hétfőn például 30 fok sem kizárt Nyíregyházán. Készítsenek be szalmakalapot, naptejet és napszemüveget erre hosszú hétvégére.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom a belvárosban és a ki- és bevezető utakon egyaránt. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári pár utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, valamint a buszmegállókat ideiglenesen áthelyezték. Ezen kívül a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Megsüllyedt közműfelél jelent akadályt a Szent István utcán a kórház előtt közvetlenül a buszmegállónál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, ha már ezzel a hétvégével, hosszú hétvégével indul a nyár, és ráadásul még az időjárási viszonyok is abszolút ezt mutatják. Akkor nézzünk egy strandkörképet, mi a helyzet, hova tudunk menni, csobbanni. A háromnapos pünkösdi hétvége tökéletes alkalom arra, hogy végre a szabadban fürdőzéssel is ki tudjunk kapcsolódni, és hát több strand is a környéken úgy gondolta, hogy remek nyitási lehetőség ez a hétvége. A tófürdő ugye már nyitva van, és holnap szombaton pedig részlegesen megnyitják a strandolni vágyók előtt a partfürdőt is. A legnagyobb úgynevezett családi medencét holnaptól már lehet használni. Annyit érdemes még tudni, hogy a belépés az élményfürdő felől lesz megoldva, ott tudnak majd átöltözni is azok, akik szeretnének szabadban strandolni, vagy pedig napozni a pünkösdi hosszú hétvégén. A vásárosnaményi Szilva

0: ugyanis csak június 20-ára tervezik. Ez volt a Strand Híradó itt a Best reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. További hírek pedig már Andreától érkeznek pontban 8-kor a Besten.
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbertel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik és a legjobb zenék.
2: És a legjobb zenék.
1: Csak a Best FM-en.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
1: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
6: A MAN Klíma a klíma specialista.
7: A klíma specialista.
6: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
7: A MAN Klíma.
6: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
8: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
9: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola 6-os diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
11: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
10: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A nyíregyházi és a mátészalkai tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az akverseny mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Ureget már így a reggeli órákban megint tettünk egy határozott lépést a hosszú hétvége felé, én pedig határozottan összegyűjtöttem minden információt, amit jó tudni a következő pár napról, mi hogy megy, mi nem megy, mi van nyitva, mi van zárva. Hát először is akkor vonatozzunk, hogyha szeretne a MÁV-val utazni a hétvégén, akkor számíthat arra, hogy kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik már itt a hosszú hétvégére, és a menetrend pedig úgy alakul, hogy a vonatok vasárnap ünnepnapi, hétfőn pedig vasárnapi rendszerint fognak menni. Ha buszozni szeretne, akkor jó, hogyha tudja, hogy itt is változik a közlekedési rend a pünkösdi hosszú hétvége miatt. Vasárnap a munkaszüneti nap szerint mennek majd a buszok, hétfőn pedig a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap alapján. Ami pedig a kukákat illeti, hétfőn ugyanúgy pünkös hétfőn, ahogy eddig is, most is ki kell húzni a kukákat. Menetrendszerűen lesz hulladékszállítás Nyíregyházán, és miután kiürítették a kukákat, vissza is kell majd húzni az udvarra, úgy, ahogy azt illik. Ha pedig a vásárláson gondolkodunk, ugye a nagy bevásárló központok vasárnap hétfőn zárva tartanak, ugyanez a helyzet a piacokkal is, a nyíregyházi piacok május 24-én és 25-én zárva tartanak, viszont hétfőn pedig a Nyír VV által üzemeltetett parkolók majd díjmentesen lesznek használhatóak. Boldog pénteket, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét, ez a Best.

0: Ezen a hétvégén valóban és ténylegesen megérkezik a nyár. A mai 25 fok sem rossz, ami még akár több is lehet, és nagyon sokat fog majd felettünk sütni a nap, viszont a hosszú hétvége második felében már a 30 fokkal is megismerkedhetünk újra. Lassan már el is felejtettük, hogy milyen volt a tavalyi izzadás, ugye? Hát rövidesen újraélhetjük majd. És rövidesen jön a Csak 10 perc rovat is. Villámkérdések és válaszok. Na hát ez jellemzi majd a 10 percet, ami fél 9-kor indul. Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi menetrendszerűen érkeznek ide a BESZ-be. És kétnapos ünnepi programsorozattal készül a Sóstói Múzeumfalu és Pünkösd alkalmából. Május 24-én és 25-én hagyományőrző bemutatók, néptánc, bábszínház, kóruskoncert, pünkösdi királyválasztás és számos családi program, na meg népi játékok várják majd a kilátogatókat. A látogatókat holnap délelőtt már színes színpadi produkciókkal fogadják. Fellép a Buratino bábszínház, bemutatót tart a Simonyi Óbester Szabja Vívóiskola, érkezik a Guba néptánc együttes, valamint a Kantémusz kórus család fiú kórusa is koncertet ad majd. Vasárnap pedig a nap egyik leglátványosabb eseménye a 13 órakor kezdődő pünkös királyválasztás lesz, ahol ügyesség és erőpróbák során fog majd eldőlni, hogy kiviselheti egy éven át a Sóstói Múzeumfalu pünkösdi királya címet. Ezen túl még sok minden más is történik majd a városban. Érdemes megnézni és elolvasni. bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a helyi hírekért.
1: Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. A mai műsornak nem adnék főcímet kifejezetten azért, mert csak 10 perc rovatban most mindent bedarálunk, jó? Jönnek a rövid kérdések, remélhetőleg azért kifejtős válaszokkal dr. Móri Gyulával. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
3: Szervus!
2: Mit szólsz egy ilyen vircsafthoz?
3: Abszolút.
2: Mehetünk?
3: Tökéletesen.
2: Jó. Hallgató azt kérdezi tőlünk, vércukor kiugrása van, irodában dolgozik, ott nem csinálhatja meg azt, hogy ott hagyja az egész mindenséget, hóbelevancot, úgy, ahogy van, és nem mehet elsétálni. Hogyan tud csökkenteni?
3: Hát először is azért nézzük már meg, hogy mitől van a kiugrása, ugye? Mert ha evett előtte, akkor bevitt egy csokit, akkor nem mindegy, mitől van.
2: Az meg kell
3: egyrészt próbáljuk meg megakadályozni ezeket a kiugrásokat már a jó étel bevitelével, de ha nem sikerült, akkor a legfontosabb eszköz az a lábizomzat. Aha. Az jóval nagyobb izomzat, mint bármelyik másik. Tehát mindenképpen erre fenék lábizomzatra kell támaszkodni. Ugye a mosdóba biztos ki lehet menni, ki kell menni, és ott kőkeményen guggolásokat kell csinálni, és a combizom és a fenéknek az izomzata rengeteg cukrot tud elégetni.
2: Ez logikus, ez jó.
3: Találni kell egy hirtelen feladatot egy másik emeleten, hogyha olyan az iroda, akkor viszont lépcső, és meg itt csak ugyanez az izomzat dolgozik. De tételezzük fel, hogy nincs lehetőség kimenni, meg semmit sem nem csinálni, hanem ott ülsz az asztalod mellett. Akkor igazából próbáld ki, tedd le a két talpad a szék előtt a földre.
2: Igen.
3: Jó, és most kezd el a sarkadat felemelni úgy a levegőben, hogy a lábujjaid lent van.
2: Tehát vádli gyakorlat. Így van.
3: Na, ezt a vádli izomzatot kell folyamatosan dolgoztatni. 5 perc ilyen, mérd meg, bárki megmérheti, 5 perc ilyen vádli mozgás már látható és érezhető vércukor csökkenést fog hozni, és meg sem mozdultál az asztalod mellől.
2: Szuper.
3: Tehát szépen fog csökkenni, de mondom, nagyon lényeges, hogy mit ettél meg. Az időablak, hogyha mondjuk ebéd után nem voltál az ebédlőben, vagy ott az irodában van ilyen, mindegy, valamilyen úton módon az ember megette az ebédjét, és abban volt szénhidrát, akkor nagyjából 90 percünk van segíteni a szervezetet, hogy az ott bejutott szénhidrátokat a lehető leginkább elégesse és ne raktározza, és bármilyen mozgás jó, nem tudom, a lábizomzat a legnagyobb izmunk. És előre is tudunk, tehát ha például valaki azt mondja, hogy többekre tudom, hogy munkahelyen reggeliznek, akkor viszont, ha gyalog megy a munkahelyére, kiülíti a glikogén raktárat, akkor megeszi a reggelijét, és nem fogja megemelni a vércukrot, mert még inzulin se kell hozzá, hanem egyből a cukor az glikogénné alakul.
2: Ja, jó, menjünk.
3: Menjünk.
2: Jó. Mozgás megint, mennyire veszélyes, és jó a kérdés, nem mozogni.
3: Hát erre vannak kutatások, én a teljesség igénye nélkül válaszolnék erre. Tehát mi az, amit nyersz a nem mozgással, hogy így fogalmazok? Idő előtti öregedést, gyengébb immunrendszert, rosszabb bélműködést, általában egy szorulásos székletet, magasabb vércukorszintet, több gyulladást mindenféleképpen, sokkal több gyulladást lesz a szervezetedben, nem lesz tartalékod egy terhelése, tehát ha ér egy komolyabb baleset, vagy ér egy komolyabb fertőzés, a Covid volt erre nagyon jó példa, hogy a gyenge szervezetek nem volt elég tartalék ennek a legyőzésére. Aztán közvetlen összefüggés például a daganatok kockázatának növekedése, és hát még rengeteg mindent tudnék mondani, tehát ez egy nagyon nem jó dolog, és tulajdonképpen a kutatások azt mutatják, hogy nem is az a lényeg, hogy mennyit mozogsz, hanem a káros hatás szempontjából lényegesebb, hogy mennyit ülsz. Tehát ez az ülő életmód, ami a legveszélyesebb az, ha sokat ülsz. És ez független, tehát ülsz egész nap, és utána mész edzeni, akkor nem tudod a negatív hatást kisétálni, vagy kiedzeni, vagy hitesnevelésednél szoktuk viccesen mondani.
2: Jó,
3: hát okay. Ez a lényeg, hogy rizikófaktor, mondom, a tumoroknál nagyon magas rizikófaktor, állj fel, csinálj mozgásbombonokra, de pörgesd fel a pulzusod, és mindenki jegyezze meg, ezt rendszeresen csinálja meg, mert 8-szor egy óra ülés az nagyon más hatású, mint 8 óra ülés.
2: Ha.
3: Mit mondtunk mindig, hogy ez az, amit megszakítani, felállni, egy picit felpörgetni a pulzust, akkor nem probléma, de ha te egybe leülsz, és csak azon veszed észre magad, hogy elment a nap, és ültél, az a legkárosabb, amit el lehet kezdeni. El lehet képzelni. Mi az ülés, te már tudod, mert ezt mondtuk? A 21. század dohányzása.
2: Tényleg? Ezt elfelejtettem. Igen, de ez jó.
3: Igen.
2: Ez jó.
3: Ez fontos.
2: Következőre lépjünk, azért, mert annyi kúrát hallottunk már a hallgatók részéről ajánlani. Ilyen volt, biztos emlékeznek rá, a Túró Rudi kúra. Ezzel fogyókúrázott konkrétan, azt hiszem, két hölgy hallgató is. Reggel 2 Túró Rudi, ebédre 1 Túró Rudi, vacsorára 1 Túró Rudi. Hát sanyargatták a szervezetüket, és Isten igazából...
3: Nem, csak elmondtam,
2: hogy mi van. Így van. Ez volt az egyik. Volt olyan hallgató, amik ilyen zöldségleves kúrát, zöldséglé fogyasztós kúrát ajánlott, aki 5 napon keresztül csak ezt fogyasztotta. Hát ugye ennek is vannak így árnyoldalai. Most viszont megjelent a szardínia kúra. Nem tudom, hogy te erről hallottál?
3: Hogyne. Na. Az orvosi körökben is ismert. Tehát ez annyira felkapott téma, és legalább ennyire megosztó.
2: Na most erre jött a legtöbb e-mail. Azért ajánlották nekünk a hallgatók, mert hogy tudják azt, hogy mi sokat foglalkozunk az egészséggel, és hogy legyünk szívesek akkor ezzel is, mert hogy ugye ez nagyon jó, és már van, aki tapasztalatból mondja. Az a kérdésem, hogy vágjunk-e ebbe bele?
3: Igen, de mindjárt meglátod, hogy egy felszíni kaparást kell csinálni, aztán nyugodtan abba is hagyhatjuk. Tehát, én megnéztem ezeket a kutatási eredményeket, meg ezeket az anekdotikus történeteket, és akkor tudod, hogy én mindig mindent kipróbálok. Tehát én magam, amikor megjöttek az első ilyen orvosok által kivitelezett, sőt, még egy márvárdi orvoshoz is volt köthető egy ilyen történet, egy másikhoz is. Tehát megcsinálták, és még egyszer mondom, tartósan, csak szardíniát enni.
2: Most csak 30 napról van szó, csak szeretném mondani, mert nem mondtuk el, hogy 30 napig ajánlott ennek a fogyasztás.
3: Volt, aki 100 napig ette, volt, aki 30 napig ette, de egy tartós szardínia nem ilyen egy-két napot eszek szardíniát, hanem tartósan szardíniát eszek. Nem volt olyan, én nem olvastam, inkább így fogalmazok, olyan jegyzetet erről, ahol ennek negatív hatása lett volna. Tehát ez egy kiváló ötlet lenne, és még egyszer mondom, már régen megcsináltam volna, és itt már régen lett volna belőle adás, ha nem futok bele az aggályaimba, aminek utána néztem, és utána azt mondtam, hogy jó, kiváló ötlet a Szardínia, csak nem megvalósítható. Először is, Szardíniából kizárólag konzerv létezik nálunk.
2: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, a méreganyagok miatt nem lehet
3: pontosan ez? Pontosan így lesz. Igen? Így lesz. Tehát a szardínia konzerv, az van egy csomó konzerválószer, és aztán ott van a konzerves dobozoknak a belseje, amely mindig műanyaggal bélelt, és igazából ugye egy elképesztő biszfenol forrás.
2: Lemez szokott lenni, hát most...
3: Lemez a csodát. Az a lemezbe van vonva egy műanyaggal, és az meg tele van biszfenol A-val, biszfenol F-fel, S-sel, mindegy, egy biszfenol származékkal. Aztán ott vannak az adalékanyagok, ott van a következő számomra komoly probléma, repceolaj, napraforgó olaj, tehát ezek a szardíniák ugye általában ebben vannak. És a mikroműanyagok, tehát egy friss leves és konzervált leves, ugyanaz a leves, ugyanabban az összetételben. Tippelj, hány százalékkal növekedett meg a BPA vegyület a vizeletben azoknál, akik ugyanazt a leves ugyanolyan mennyiségben konzervként ették, vagy konzerv dobozban tárolás és felbontás után ették meg.
2: Hát szerintem 5-szörösére.
3: 12-szeresére. 1200%-kal emelkedett meg a biszfenol. Hát az sok, az horror, Tibi. Nem szabad ilyeneket csinálni.
2: Hát azért vannak a méregtelenítő szerveink, hogy ezt megoldják.
3: Ja, oké, hát ha én a méreg, csak ott csodálkozol, hogyha allergiás leszel, mert a méregtelenítő szerveidnek van egy csomó más feladata, és mivel fog foglalkozni ezekkel. Egyrészt nem tudja megoldani, ebből óriási gondok lesznek, ergo ez a konzerv szardínia fogyasztása nem egy okos ötlet. Én nem eszem konzervet, így szardíniát sem, így nem tudom, hogy a kúra milyen lenne nálam. Másoknál jó volt, de ezen hatásokat viszont senki nem mért.
2: Uh-huh, jó. Van még egy olyan kérdés, amit mindenképpen tudom, hogy most már kevés időnk van, de erre kérlek válaszolj. Végre van ajánlat arra, hogy hogyan lehet ideálisan mozgással a hasi zsírt eltüntetni. Én ezt átküldtem neked, és arra
3: Nincs. Van, de nincs. Tehát igazából, aki azt mondja, hogy van, az egy álomba ringatja magát. Azt kimerem jelenteni most 2026-ban és május közepén nagyjából. Eleddig nincs tudomásunk olyan mozgásformáról, amelynek külön, speciális hatása lenne a hasi zsírra, tehát ami célzó gyakorlat, felülések, vagy akármicsoda. Tehát az a baj legtöbb hölgytől, én is mindig hallom, hogy arcomat nem szeretném, melleimet nem szeretném, fenekemet nem szeretném, de a hasam azt szeretném le. Tehát mindenki vegye tudomásul, hogy ez egy hormonális kérdés, és nem egy mozgási kérdés. Kortizol, inzulin, ha ezeket rendbe teszed, akkor viszont a hasi zsír eltűnik. Kortizolt úgy lehet rendbe tenni, hogy rendszeresen, ugyanabban az időben fekszel és ébredsz, és kipihentel megfelelő mennyiséget alszol, és reggel közvetlenül a napfényben nézel, üveg és szemüveg és minden nélkül, tehát ablaküveg és szemüveg és minden nélkül, magyarul teraszról, utcáról, bármi, de közvetlenül reggel ébred, és utána az első az, hogy a napsütés az, vagy a napfény, vagy a reggeli fény az, amit befogadsz akkor, és ha nem süt a nap. Az inzulin szintet úgy lehet csökkenteni, hogy nulla cukrot eszel, nem eszel többet 20 g szénhidrátnál naponta, és semmiképpen nem eszel napnyugta után semmiféleképpen, de ha lehet, akkor már a kora esti, vagy inkább a késő délutáni óráktól. Azért más a zsigeri zsíres, mindenkinek elmondjuk, amit már számtalanszor elmondtunk, de nagyon fontos. A zsigeri területeken, amikor oda megy a zsír, akkor nem a zsírsejtek száma nő, hanem a zsírsejtek zsír tartalma nő meg, az inzulin így rakja oda be ezt a zsírt, és akkor a hasi zsír, a zsírbeépítés így történik a hasi területre. Tehát nő a zsírsejt mérete, ezért ez egy borzalmas veszélyfaktor. Ha hasi zsír megjelenik, az a világ egyik legfigyelmeztetőbb jele, a szervezet egyik legsúlyosabb jelzése arra, hogy nagy a baj, ez egy SOS vészjelzés. Tessék szíves lenni haladéktalanul, hormonális megközelítésben megszüntetni.
2: Szuper. És visszahallgatni az adásokat, hogyha tetszett, csak 10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, jó pihenést kívánunk hétvégére. Jövő héten megint hívunk. Köszönjük szépen. Szia, szép napot.
3: Szervusz.

0: Egyeztessük óráinkat, 8 óra 48 perc. A pontos idő, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi minden dolog fog történni Nyíregyházán. Ugye Bringa Piknik, erről már volt szó most szombaton, jövő hét szombaton pedig folytatjuk majd a szelektív szombattal. Hát amire számíthatunk, családi vetélkedők, mohú játékok, ajándékok, kukás autó bemutató, ez nagyon fontos, főleg a kisfiúknak. Egész nap színpadi produkciók, kézműves sátor, ugrálóvár és mini UHTK, ez pedig azt jelenti, hogy újrahasználati tájékoztató központ. Sok mindent tanulhatunk az újrahasznosításról és a szelektív hulladékgyűjtésről. Ráadásul este 7 órakor jövő héten szombaton bulizhatunk majd a bikini koncerten is. Épp hogy kialusszuk magunkat, másnap pedig vihetjük a gyerekeket a gyermeknapra, szintén vissza a Kossuth térre. A gyereknap az az alkalom, amikor a szülő és a gyerek még inkább keresi a kapcsolódási pontot. Ennek a napnak tényleg minden perce a gyerekekről szól, hogy együtt töltessünk egy felejthetetlen napot. Hát erre lesz majd lehetőség jövő hét vasárnap a Kossuth téren, többek között a Buratino Báb Színházzal, a Vidám Manókkal, valamint egy szuper vidám parkkal.
1: Mindenből a legjavát adjuk. Leszek a dal, ami felrász téged.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Figyelem, figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nem befolyásolja az aszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
7: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
6: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg 500 millió forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

0: Jó reggelt, itt a Best reggel. Zsófi írt üzenetet, hogy most csak félfüllel tudta elcsípni, hogy lesz vasárnap piac, vagy nem, mert ő akar menni. Zsófi, remélhetőleg még itt vagy velünk, nem lesz vasárnap piac. A legfontosabb tudnivalók a hosszú hétvégével kapcsolatosan, például, hogyha vonatoznánk, akkor kiemelten kezelik most már ezt a hétvégét a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy több ülőhely lesz, és a kerékpáros helyek számát is megnövelik. A menetrend pedig úgy néz ki, hogy vasárnap ünnepnapi, hétfőn pedig vasárnapi rendszerint mennek majd a vonatok, de akkor most már nézzünk meg mindent. A buszoknál az a helyzet, hogy vasárnap munkaszüneti nap szerint mennek, hétfőn, pünkös hétfőn pedig a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap alapján. Ami pedig a piacokat illeti, és akkor Zsófi, most megint ide kanyarodunk hozzád vissza, nem lesznek majd nyitva a nyíregyházi piacok, sőt a bevásárlóközpontok sem, tehát jön a szokásos kérdés, ami hosszú hétvégén erőt szokott lenni, ez a vótábótban nem lesz bót, a vásárlást azt ma, vagy pedig holnap el kell intézni. Viszont hétfőn ingyenesen parkolhatunk majd Nyíregyházán, legalábbis a Nyír VV által üzemeltetett parkolóban. Az időjárás pedig több mint jó lesz, ráadásul most már a strandok egy része is nyitott. Bőven válogathatunk a kikapcsolódási lehetőségek közül, én már a legtöbbet elmondtam, de érdemes őket elolvasni is, ha tervezik már a hosszú hétvégét, tervezzék a Best FM-mel. Best FM nyíregyháza.hu, kattintsanak a program ajánlatokra.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sok

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük kétnapos programsorozattal. A városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennel 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrustorta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavaszvégi időszak Nyíregyházán. A hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokadalmat követően május 30-án ismét megrendezik a szelektív szombatot a Kossuth téren, ahol játékos vetélkedő, kukásautó bemutató, kézműves foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Május 31-én délelőtt a Hősök napján több helyszínen tartanak megemlékezéseket, délután pedig a legkisebbeké lesz a főszerep a Városi Gyermeknapon, ahol mesefigurák, koncertek és vidám parki programok töltik meg a belvárost. Június 2-án a Kállai gyűjteményben nyílik meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.
2: Mindenből
3: a legjavát adjuk.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: Best FM.

0: És mielőtt teljes mértékben rákanyarodnánk a hosszú hétvégére, azért maradjunk a hétköznapi eseményeknél is, vagyis katasztrófa védelmi hírek jönnek Rutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Több helyen már megjelent, hogy csütörtök kora hajnalban egy jelentősebb tűzeset történt Nyírmadán. Teljes terjedelmében égett egy családi házzal egybeépített 20 négyzetméteres melléképület. A Vásáros-Naményi Önkormányzat és a Baktalórendházi Hivatásos Tűzoltó két gyorsugárral fékezték meg a lángokat. A nyírmadai melléképületben egyébként személygépkocsi, terményt, berendezési tárgyakat és két PB gázpalackot tároltak, a palackok pedig a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbantak, megsemmisültek. A családi ház károsodott, de lakható maradt, személysérülés nem történt. Két személygépkocsi ütközött össze csütörtök délelőtt Kisvárdán a Tompos utcában, az egyik jármű ráadásul érintőlegesen egy fának csapódott. Az autó egyedülutazó vezetője beszorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók a mentőkkel közösen emelték ki, súlyos sérülésekkel szállították egyébként kórházba. A másik autóban ketten utaztak, a tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, majd a helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. Mindig mondjuk, hogy nem kötelező, de jó, ha van az otthonunkban szénmonoxid érzékelő, hogyha nyílt égésterű gáz üzemű készüléket használunk. Hasonló esetnél jelzett tegnap az érzékelő egy nyíregyházi Vasvári Pál utcai lakásban, ugyanis az adott társasházi lakás fürdőszobájában egy nyílt égésterű átfolyós gázüzemű vízmelegítő üzemelt. Ekkor az érzékelő jelzett, a helyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, rekonstruálták az esetet, és méréseik kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakásban. A gázszolgáltató szakembere a gázkészüléket a szolgáltatásból kizárta, annak műszaki biztonsági felülvizsgálatáig, az esetről pedig természetesen értesítették a kéményseprőket, személysérülés nem történt. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt hétvégét kívánok mindenkinek előre is.
0: Köszönjük szépen a híreket, és nektek is jó hétvégét, szia!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat! Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjai. Forgalmi torlódásra kell készülni a főutak mentén, az oktatási intézmények és bevásárlóközpontok környékén. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál, ami mindkét helyen bójában jelölve van, figyelmesek legyenek. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Óvatosan vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggel, tehát ennyi volt mára a best reggel, jön a hosszú hétvége. Ez az az időszak, amikor péntek este még azt mondjuk, hogy most végre kipihenem magam, hétfő este pedig azt mondjuk, hogy kifárasztott le ennyire. Hát ez vár ránk a következő napokban, és akkor mondom hozzá a nyerő számokat, ezek nagyon kecsegtetőek. A mai napon 25 fok várható Nyíregyházán, szombaton és vasárnap 27, hétfőn pedig megérkezik a 30 fokos. Hát nem azt mondom, hogy kánikula, de igazi nyári időszak. Szuper feltöltődés kívánok, és Simon Norbert vagyok. A következő pihenő napokban is hallgassák ma sokat a Best FM-et a 103.9-en. Hétfő reggel is találkozunk, könnyített üzemmódban majd reggel 8-tól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikokézházak.hu.
2: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyírvévé munkatársai a héten a talajelőkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begónia fajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpanda macikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyíregyháza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon-nagyon kellemes szép pénteket kívánok, fél lábon is ki lehet bírni, holnap kezdődik a háromnapos hosszú hétvége. Ez a Best FM a 103.9-en, remélem együtt töltjük a következő 4 órát, hamarosan köszöntjük a névnaposokat.

Május 22-e van, és ma bizony a Juliákat és a Ritákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Sok szeretettel köszöntjük tehát a mai névnaposokat, de hát nézzük, hogy mit is érdemes tudni ezekről a nevekről. A Julia latin eredetű név és a Julius nemzetség névből származik, amely a híres római Julius családra utal. Jelentése nem teljesen egyértelmű, de több értelmezés is létezik. Például fiatal, istenfélő vagy Jupiternek szentelt. Híres Julia, Szendrei Julia, Petőfi Sándor felesége, költőíró, műfordító, Julia Roberts, Oscar-díjas amerikai színésznő, számos világhírű film főszereplője, vagy Julia Child, híres amerikai szakácsnő, aki a francia konyhát népszerűsítette az Egyesült Államokban. Ma a Ritákat is köszönhetjük, a Rita az olasz Margarita, magyarul Margit név önállósult becéző formája. A jelentés az, hogy gyöngy. A Rita névhez ez is társul. Híres Rita, Szent Rita az elveszett ügyek és reménytelen helyzetek védőszentje, akit különösen Olaszországban tisztelnek, ünnepnapja éppen ezért május 22. Aztán Rita Hayworth, amerikai filmsztár, és ezt a nevet viselő a 40-es évek egyik ikonikus színésznője volt. És hát itt van Rita Ora is, a brit énekesnő, dalszerző, színésznő. Holnap Dezső napja lesz.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A kutyák ösztön lények, erről sokat beszélgettünk már Maglóczki Tibor kutya kiképzővel, trénerrel, és hát az ösztöneik közül az egyik legerősebb ugye a vadász ösztön, és az elmúlt adásokban azért kifejtettük, hogy pocokra, vakondra, mindenre, ami a föld alatt van, vagy fölött, azért egy erős ösztönnel rendelkező kutya rámozdul. Maglóczki Tibor kutya kiképző hát azt a konklúziót vonta le a pár adáson keresztül folyó beszélgetésünk végén, hogyha látjuk, mire készül a kutya, ne hagyjuk. És mi a helyzet a darázzsal és a bogarakkal? Hát látjuk, hogy egyszerűen mennek rá a kutyák folyamatosan. Szóval, hogy szerintem ez tök veszélyes.
1: Veszélyes. Tehát ugyanúgy, ahogy az előző részben beszélgettük azt, hogy akár ha patkányt fog a kutya, a patkány is kőkeményen vissza tud harapni, és nagyon súlyos fertőző betegségeket is tud terjeszteni. De most nem csak a patkány, hanem más állatok is. Tehát itt ez már veszélyforrás. Ugye a darazsak is veszélyesek, mert én is láttam már olyan kutyákat, hogy nagyon ügyesen le tudják vadászni. Tehát olyan gyorsan tudja csatogtatni a kutya a fogát, a fogait. A metsző fogsorával a rutinos kutya az összecsippenti a darazsat röptében. Nyilván egy tanulási folyamatnak a vége ez is, mert ezek a kutyák is elszenvedték már a csípéseket, tehát tudják, hogy miről van szó, de ennek ellenére le akarják vadászni, viszont megtanulta, hogy nagyon gyorsnak kell lenni, nagyon pontosnak kell lennie, és meg tudják oldani ezt a feladatot. Nyilván, ha tudjuk, akkor akadályozzuk meg ezt is.
0: Én mindig mondom, hogy nem szabad, fúj, ezért mit is csinálni.
1: De nem lehetünk mindig mellette.
0: Hát ez az.
1: Így van. Illetve kérdés az is, hogy most a darazsok ott békésen repkednek, mert valami más céllal jöttek oda.
0: Igen, nyilván.
1: Akár csak inni, és a kutyát már zavarja, hogy ott van, vagy csak simán játszik a kutya.
0: Aha.
1: Mert leköti magát ezzel. Ez megint ugye ösztön, hogy itt van egy darázs betolakodó, akkor én ezt levadászom. De lehet, hogy már van élménye a darázsral kapcsolatban, és itt most megint az van, hogy érzékenyebb kutya, ha csak meghallja a darázsnak az ümmögését, akit már megcsípett a darázs, az el fog menekülni.
0: Aha, összeköti a hangot, a látványt a fájdalommal.
1: Összebizony, igen. Aha. A kevésbé érzékeny kutya, vagy akiből mondjuk a csípés az agressziót váltotta ki,
0: hogy megcsíptek,
1: az meg célzottan vadászni fog rá. Tehát itt megint az van, hogy egy tanulási folyamat is meghatározza, hogy hogyan fog reagálni a kutyánk.
0: Ja, én azt is próbáltam egyszer, hogy mondom, te jó ég, most mi van, hogyha tényleg megcsípi a bodzat, mert lenyeli, megcsípi a torkát, akkor már tudod, így filmekben látszik, hogy így gégemetszés beleraknak egy tolladdát egy kutyával. Hát szóval,
1: hát igen, az a rutintalan kutya, mondjuk így.
0: Hát minden kutya először az, igen.
1: Bekapja, igen, és itt van az, hogy a véletlennek is azért nagy jelentősége van a kutyának az életében is, mert jön egy ilyen inger, a kutya reagál rá, és abból fog tanulni, ami történik.
0: Igen, hiába mondjuk, hogy nem szabad, szerintem.
1: Hát persze, mert a nem szabadot előbb meg kell tanítani neki, hogy az mit jelent.
0: Bodza már elfordul, mikor jön a darázs, mert mondom neki, hogy nem szabad, és ha elfordul, azt hiszi, akkor nem látom, hogy darazsazni akar.
1: Ez már jó, és akkor itt van, hogy profi gazdi vagy, mert megtanítottad neki,
0: hogy nem szabad, de azért csinálja. Tehát, hogy eldugja magát a kis fejét.
1: Jó, igen. De hát így szép az élet.
0: Persze, igen, tele vagyunk kihívásokkal, meg hát ugye tele van az internet olyan fotókkal, hogy megcsípte a fejét a darázs a kutyának, és így háromszorosára dagad, meg nem tudom, nem? Tehát, hogy azért, vannak itt is azért érzékeny kutyák, ugyanúgy, ahogy az embereknél, hogy allergiás rá, nem?
1: Egyedenként változó ez is, hogy melyik hogyan reagál. Van, aki abszolút allergiás rá, és nagyon veszélyes a darázs csípés, de vannak olyan egyedek, amik viszonylag könnyen átvészelik.
0: Igen.
1: Sőt, még meg se dagad a csípésnek a helye, vagy az is lehet egyébként, hogy a kutya kinyalogatja, mondjuk, hogyha beleszakad a fullánk, kinyalogatja a kutya, vagy kiszedi a metsző fogával ügyesen, ha meg tudja fogni. Nyilván a fullánk az kicsi, de mondjuk ugye, hogyha kiszakad a méregzsák a fullánkkal, az már egy nagyobb felület, lehet, hogy ráfog és ki tudja húzni, de kinyalogatja. Aztán ugye, ha nem sikerül, úgyis jelzi, meg észrevesszük, hogy persze, valami van, megnézzük, akkor lehet, hogy nekünk kell kiszedni, de olyan, ami nem nagyon találkoztam, hogy benne maradt hosszú ideig.
0: Igen, igen. Ezt tudom igazolni, mikor a bodza elég kicsi volt, elmentünk persze vasárnap erdőbe sétálni, aztán volt egy visítás, három lábon közlekedett a kutya, darázscsíp, és kihúztuk, aztán teljesen így félig így bekómázott a kutyatől, nem akart tovább jönni, se tudta, hol van, boxba, be, gyerünk, állatorvos ügyelet, persze vasárnap, mire beértünk, addigra jól lett a kutya. Tehát mi tőled vártunk másfél órát.
1: Szerencsés esett.
0: Igen, igen, de hogy valószínűleg ugye még kölyök volt, és akkor ott teljesen lezsibbadt szerintem a lába, vagy nem tudom, ettől az egésztől. Szóval lehet, hogy egyébként, ahogy nő egy kutya, úgy is valamennyire azért immunisabbá válik ezekre a dolgokra, nem?
1: Lehet, hogy a fájdalom tűrő képessége is változik, meg változhat a kutyának.
0: Igen, ebben lehet egyébként
1: a
0: valami.
1: A darázscsipés azért egy intenzív, az égető érzés, tehát nekem is volt már szerencsétlenségem hozzá, nem egyszer.
0: Nem kellemes.
1: Nem kellemes.
0: Nem kellemes. Csak hát van olyan kutya, aki három lábbal is szaglászik tovább, de pont nem érdekli, hogy mi a helyzet. Igen. Na, sokat tanultunk, a lényeg, pocok, patkány, vakon, darázs, bármi, ami más élőlény, ne hagyjuk, hogy levadásza. A kutya ez bodzának nem lesz. Jó hír, köszönöm szépen, Tibi.
1: Nagyon szívesen.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free of the stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szendi Hajni vagyok. Folytatjuk a kalendáriummal. Május 22-e van, Júlia és Rita napja, és fontos, hogy ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld élővilágának gazdagságára és azokra a veszélyekre, amelyek a természetes élőhelyekre és fajokra leselkednek. Nézzük, milyen történelmi események köthetőek május 22-éhez. Meghalt Nagy Konstantin római császár, ő volt az egyik legfontosabb császár egyébként a római birodalom történetében. Az ő nevéhez fűződik a kereszténység legalizálása az ediktumok révén, valamint az új főváros Konstantinápoly, mai nevén Isztambul alapítása. Halálával három fia osztozott a birodalom irányításában, ami később belső viszályokhoz vezetett. Konstantin uralma alatt szilárdabbá vált a keresztény egyház helyzete, és az államszervezet is megerősödött. A császár halála után a keresztény egyház szentté avatta a keleti ortodox hagyományban. Így május 22-e az ortodox egyházban is különleges nap. Ezen a napon tört ki az angol rózsák háborúja 1455-ben. Az angliai St. Albans-i csatával vette kezdetét a rózsák háborúja. Egy több évtizedes polgárháborús időszak ez, amely a York és Lancaster családok között zajlott. A háború neve onnan ered, hogy az egyik család jelképe a piros, a másiké pedig a fehér rózsa volt, így a fehér és a piros rózsa csapott össze. A csaták Anglia trónjáért folytak, és súlyosan meggyengítették a nemességet és az ország belső rendjét. Az 1455. május 22-i ütközet egyébként a York ház győzelmével zárult. Ezen a napon született Wagner, a német zeneszerző 1813-ban. Ő a 19. századi opera egyik legnagyobb alakja volt, akinek neve összefonódott a zene drámává formálásával. Legismertebb művei közé tartozik a Trisztán és Izolda például, vagy a Nibelung gyűrűje ciklus. Zenéje forradalmasította az opera műfajt, különösen a vezér motívumok használatával. Emellett Wagner politikailag is nagyon aktív volt, eszmé is sok vitát váltottak ki, különösen antiszemita nézetei miatt. Wagner hatása még a filmzenékben is tetten érhető. Ma is világszerte rendeznek Wagner fesztiválokat, és hát a legismertebb a bayreuthi ünnepi játékok Németországban. 1906 a következő dátumunk, amikor is Orville és Wilbur Wright az első emberek között voltak, akik sikeres, irányítható motoros repülőgépet alkottak. 1903-ban végrehajtott repülésük után 3 évvel, 1906-ban május 22-én hivatalosan is bejegyezték tanultalálmányukat az Egyesült Államokban, és hát a szabadalom egy háromdimenziós irányítási rendszert védett, amely lehetővé tette a gép stabil repülését. Ez volt az alapja a modern légi

2010-zel zárjuk most a kalendáriumot, mert hogy ebben az évben, május 22-én mutatták be a mesterséges DNS tartalmazó élő szervezetet először. Craig Venter amerikai genetikus kutatócsoportja jelentette be, hogy mesterségesen előállított DNS-sel működő baktériumot hoztak létre. Ez volt az első eset, hogy egy teljesen szintetikus genomot használtak egy élő szervezet működtetésére. A kutatás mérföldkő volt a szintetikus biológia történetében, és új lehetőségeket nyitott az orvostudomány, a gyógyszerészet, a környezetvédelem terén. A kísérlet természetesen etikai vitákat is kiváltott. Sokan attól tartottak, hogy az ember Isten szerepet játszik. Mások viszont a gyógyászat és az ipar jövőjét látták benne.

Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk. Ez a

Ez a Best FM itt a 103.9-en, és már is közlekedési infókkal folytatjuk. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Dohány utca 3 szám előtt egy körülbelül 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna építés zajlik útszűkület és sebességkorlátozás mellett. További közlekedési infók a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
5: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6. diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
8: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
7: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A Nyíregyházi és a Mátészalkai Tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabdabajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az Aquaesen mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: sírek információk, egy óra múlva jönnek, majd újra Szendi Hajni vagyok, hamarosan majd egy olyan macskáról fogok beszélni, akit arra próbáltak kiképezni, hogy drogot csempészen.
11: Wow!

Nagyon sokan sokféleképpen próbálnak drogot csempészni szerte a világban. Hát van, aki úgy gondolja, hogy például bevet erre a célra egy macskát is. Hát kérem szépen, drogcsempész cicát fogtak a kosztarikai börtönőrök, és hát a rácsok mögé küldték be vele az anyagot. A Kosztarika középső részén található Pokoki nevű börtönőrei elfogtak egy drogcsempész macskát, akit arra idomítottak, hogy kábítószert szállítson természetesen a raboknak. A beszámolók szerint az állat épp a börtön kerítésén próbált átmászni, amikor hát megfogták. A kosztarikai igazságügyi minisztérium egy Facebookon közzétett bejegyzésben számolt be arról, hogy a macskát elkapták, miközben 236 g marihuánát és mintegy 68 g heroint próbált a testére rögzített csomagokban bevinni a börtönbe. Az egyik őrtoronyban állomásozó tiszt vette észre az állatot a szigorúan őrzött zónában. Azonnal riasztást adott le. A kérkező rendőrök gyors intézkedésének köszönhetően a macskát elfogták. A hátára szíjazott tasakokat pedig levágták, melyek így nem érték el a címzettet. Egyébként egy rövid videót is posztoltak az állat elfogásáról, akit később átadtak az állategészségügyi szolgálatnak kivizsgálásra. Helyi sajtóbeszámolók szerint a Közép- és Dél-Amerikában gyakori, hogy a szigorúan őrzött börtönökben állatokat használnak kábítószerek csempészésére, mivel ezzel a módszerre gyakorlatilag nulla a lebukás esélye. Legutóbb 2021-ben Panamában fogtak el a helyi börtönőrök egy macskán, akinek a hasára közel 200 g kokaint erősítettek. A foglyok állítólag étellel szokták magukhoz csalogatni az állatokat, mielőtt levágnák róluk a kábítószerrel teli szállítmányt. A drogcsempész macska elfogása egyébként azután történt, hogy Rodrigo Chávez kosztarikai elnök bejelentette, a salvadori meg a börtönök mintájára új börtönök építését tervezik, ahová az ország legveszélyesebb bűnözőit zárják majd be.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvéért.

0: Jön az egészség percek, és ma is dr. Kis Edina sebész adjunktussal beszélgetek. Az emlőtumorok a témánk. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Beszélgetünk arról, hogy ugye nagyon sokféle elváltozás lehet egy női mellben, sőt egyébként férfiban is, de ez talán majd egy külön téma lesz. És azt ígértem a hallgatóknak, hogy ma egy kicsit beszélgetünk a cisztákról. Egészen pontosan mitől alakulnak ki, hogy néznek ki, mi a helyzet a cisztákkal?
1: A ciszták is kis vagy változó méretű csomóként tapinthatóak az emlőben, ebből általában több is szokott lenni. Mind a két oldalon meg szokott jelenni, hogyha valakiben ciszta van. A méretük ugyanúgy változó, mint ahogy a fibroadenomákról beszélgettünk már ezzel kapcsolatban. A ciszták azok méretüket is tudják változtatni vizsgálatról vizsgálatra, mivel ezeknek a belsőikben folyadék szokott elhelyezkedni. Az egészen nagy méretű ciszták, tehát az ilyen 10 cm vagy a fölötti ciszták is előfordulnak, azokkal már van teendő, azokat radiológus kollégáink leszokták szívni, és akkor elküldik citológiai vizsgálatra az anyagot. Általában ezek jó indulatúak, problémát akkor okoznak, hogyha a cisztában növedéket lát a radiológus, akkor azt azért érdemes eltávolítani sebészileg magát a cisztát együtt a növedékkel, mert az átalakul rossz indulatúvá.
0: Mitől alakulnak ki ezek a ciszták? Mert ezekből sok van általában is mindkét mellben.
1: Így van. Hormonhatás játszik ezeknek a kialakulásában is szerepet.
0: Tehát elmondható, hogyha mondjuk egy nő tele van cisztával, de mikor majd jön a klimax, akkor egy kicsit ez segít ezen a problémán?
1: Igen, valószínűleg segíteni fog.
0: Előfordul az, amikor egy-egy ilyen ciszta begyullad, és ezért az egész melle is vörösödhet, meg nagyon fájdalmas tud lenni. Ilyenkor antibiotikum, vagy mi az, amihez nyúlnak az orvosok?
1: Igen, első lépésben antibiotikumot szoktunk tanácsolni. Van olyan eset, amikor annyira makacsak ezek a gyulladások, hogy eltájogosodik a tartalom, tehát már nem tiszta folyadék van benne, hanem genny, akkor azért előfordul, hogy akár sebészileg helyezéstüntésben kell ezeket megnyitni, mert nem biztos, hogy fel tudnak a nagyobb gengyülemek szívulni.
0: Egyébként van olyan, hogy valaki cisztásodásra hajlamos, vagy ez abszolút összefügg azzal, hogy mondjuk a hormonok máshogy dolgoznak?
1: Biztos, hogy van hajlami kérdés is, mert nem mindenkiben alakul ki ciszta, és nyilván minden nőnek a hormonális ciklussal együtt változik a hormon mennyiség a szervezetében, vagy a terhességgel, és mégsem mindenkinek lesz cisztásodása, úgyhogy alkati tulajdonság is kell, hogy szerepet játszon a kialakulásában.
0: Hogyha valaki akkor azt veszi észre, hogy mondjuk ciszták alakultak ki a mellébe, kap is erről egy diagnózist, akkor nem hát azért mondjuk akkor fölkeresni egy nőgyógyászt, és nem megnézni, hogy a petefészkek méhrendben van-e, mert akkor lehet, hogy itt egy hajlam van. Na hát beszélgettünk már jó indulatú elváltozásokról, legközelebb pedig mindenkinek a rémálma következik, mert hogy azért erről is kell beszélni, de én tudom, hogy van fény az alagút végén, mert hogy ma már azért, ha valakinek azt mondják, hogy mellrákja van, az nem egyenlő a halálos ítélettel, sőt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

A béke hangja Észak-Írországból. Ő volt Betty Williams. Betty Williams, ahogy született Elizabeth Williams, 1943. május 22-én látta meg a napot, és 2020. március 17-én hunyt el. Észak-ír békeaktivista volt, aki a Nobel békedíjat 1976-ban kapta meg, az Észak-írországi békemozgalom társalapítójaként végzett munkájáért. E mozgalom célja a protestánsok és katolikusok közötti béke előmozdítása volt a véres észak-ír konfliktus idején. A békemozgalom születése tragikus eseményhez köthető. 1976. augusztusában három kisgyermek vesztette életét Belfastban, amikor egy irattag menekülés közben az autójával elütötte őket. A gyerekek nagynénje és Betty Williams, aki tanúja volt a történteknek, megrendülten, de elszántan cselekedett. Alig pár napon belül több ezer aláírás gyűjtöttek egy petícióhoz, amely a fegyveres erőszak beszüntetését követelte. A két nő elindított egy békemenetekből és közösségi programokból álló mozgalmat is, amely példátlan módon képes volt tömegeket mozgatni. Protestánsok és katolikusok közösen vonultak az utcákra, ami akkoriban szinte elképzelhetetlen volt. Bár a béke folyamat hosszú és nehéz volt, Williams szerepe a párbeszéd elindításában vitathatatlan. Később is számos nemzetközi békekonferencián vett részt, és gyermekjogi kérdéseket is felvetett, és ezek mellett is kiállt. Úgy vélte, a valódi béke nem csak a fegyverek elnémulása, hanem a társadalmi igazságosság és az együttérzés mindennapi gyakorlata is. Betty Williams azt mondta, a béke nem egy elérhetetlen álom, hanem egy döntés, amit minden nap újra meg kell hoznunk.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, és már is közlekedési hírekkel megyünk tovább, elhagyjuk a várost, vármegyénk útjairól jön egy-két info. Nyissunk akkor azzal, hogy idéglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 381-es főúton Kékcse és Kisvárda között vízvezetékeket építenek. Kocsord és Győrtelek között a 26-os kilométer szelvénynél, valamint Ökörítő-Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki, tehát mindkét munkaterület közelében lezárták a fél útpályát. A 471-es főúton Máté Szalka közelében a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva haladhat. És a Vármegye útjairól az M3-as sem hiányozhat, Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, Budapest felé a 267-es jelű Máté Szalka Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát pedig lezárták, van terelő út, érdemes mindenféleképpen figyelni a táblákat ezzel kapcsolatban. Jó utat kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: A MAN Klíma a klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nem befolyásolja az asszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
7: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
6: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plusz program keretében valósul meg 500 000 forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Köszönjük szépen a friss híreket, a híreinkkel is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu. Én Szendi Hajni vagyok, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja, hamarosan erről is szó lesz, aztán főzünk egyet Friedrich Antas séffel, egy igazi superfood lesz az alapanyagunk.

0: a kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a beszélgetésben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Május 22-e van, a biológiai sokféleség nemzetközi napja, szerintem erre nem lehet nem odafigyelni. Ezt a világnapot az ENSZ hirdette meg. Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a Föld élővilágának sokszínűségére, és arra a tényre, hogy ez a gazdagság egyre nagyobb veszélyben van. A biológiai sokféleség, vagyis az állatok, növények, mikroorganizmusok és az általuk alkotott ökoszisztémák változatossága létfontosságú az élet fennmaradása szempontjából. Nem csak a természet csodáiról van szó, hanem az emberiség jólétéről is. Az egészségünktől kezdve, az élelmiszer ellátáson és a tiszta vizen át, a klímaszabályozásig minden szoros kapcsolatban áll a biodiverzitással. A világnap hivatalos dátuma 2000 óta május 22-e, mert 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezményt, amely a világ országainak közös vállalása a természet védelmére. Azóta minden évben más-más tematika mentén hívják fel a figyelmet az élővilág sokszínűségének megőrzésére. Legyen szó a tengerbiológiáról, a beporzó rovarok fontosságáról, vagy éppen az őshonos fajok védelméről. Az elmúlt években különösen aggasztóvá vált a fajok pusztulásának mértéke. A tudósok szerint naponta, még egyszer mondom, naponta akár 70-150 faj is végleg eltűnhet a Föld felszínéről, sokak anélkül, hogy valaha is tudomást szereztünk volna róluk. A biológiai sokféleség csökkenése nem csak esztétikai vagy tudományos veszteség, hanem közvetlenül érinti az emberi életminőséget is. Az éghajlatváltozás, az élőhelyek felszámolása, a túlhalászat, az ipari szennyezés, az invazív fajok mind hozzájárulnak ehhez a globális világhoz. Ezen a napon világszerte iskolák, egyetemek, természetvédelmi szervezetek, állatkertek, sőt egyes önkormányzatok is ismeretterjesztő programokat, túrákat, kiállításokat és online kampányokat szerveznek. Magyarországon például a nemzeti parkok, természetvédelmi területek, botanikus kertek is részt vesznek a világnapi programokban. Jelenleg is sok program zajlik. A cél mindenhol ugyanaz: közelebb hozni az emberekhez a természet szépségét és bemutatni a sebezhetőségét. És azt gondolom, hogy talán mindannyian egyenként is tehetünk valamit. Például ültethetünk méhbarát növényeket, csökkenthetjük a műanyag használatot, támogathatjuk a helyi termelőket, vagy egyszerűen csak megtanulhatjuk felismerni, hogy milyen madarak dalolnak a kertben, mert minden kis lépés is számít.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Vásároltam a boltban egy csomag kinoát, körülbelül 2 hónapja azóta nézegettem. Mit kéne ebből csinálni, hogy kéne, hogy jó legyen? Hát valószínűleg azért tartogattam, hogy megtudjam a tutit, miért superfood a kinoa, hogyan készítsük el, hogyan tálaljuk. Ebben segít ma nekünk Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is! A miért superfood, mert hogy komplex fehérje forrás tartalmazza mind a 9 esszenciális aminosavat, amelyek a szervezetünk nem tud előállítani, írja nekem a információs áradat. Gluténmentes is, tehát aki gluténre érzékeny, tökéletesen tudja adni. Magas a rost tartalma, magas az ásványi anyag tartalma, alacsony a glikén kémiás indexe, és ettől már superfood is lett. Nem tudtam, de most már biztos vagyok benne, hogy a para és a cékla közvetlen rokona.
0: Nem mondod.
1: Különben, de bizony, így van, nagyon jóban vannak. Időnként még küldenek képeslapot is egymásnak, úgyhogy teljesen jó. Illetve vannak különböző színei, a fehér, a vörös és a fekete kinoa. Mindegyik más és más, maga nemébe. A legelterjedtebb az a fehér kinoa, lehet, hogy valószínűleg te neked is az
0: van.
1: Itt majd mondom, hogy a főzésnél milyen dolgokra érdemes fizetni.
0: Fizetek,
1: igen.
0: És megcsinálod nekem, jó?
1: Igen. Aztán van a vörös kinoa, ami stabilabb és jobban megtartja az alakját. Valóban a főzésnél a fehér kinoa könnyen szétesik és krémessé válik, úgyhogy itt figyelni kell.
0: A tejben is lesz
1: helyette,
0: igen.
1: Igen, illetve van a fekete kinoa, aminek a legmagasabb az antioxidánsa, és ez a legkarakteresebb ízű is, azt írják. Én még nem találkoztam a fekete kinoával, de biztos, hogy lehet kapni ezt.
0: Mindent is.
1: Apró kis tanács az, hogy főzés előtt mindig érdemes megmosni, és addig mosni, vagy addig átmosni, hogy ne habozzon a víz, és ha már nem habzik a kinoának a vize, akkor jó.
0: Mint a résznél, nem?
1: Azt a port, azt a lisztességét le kell róla mosni, és akkor pont azt a ragacsosságát nem fogja okozni. Tehát egy kicsit pergősebb lesz. Aztán igazából az arány az, hogy egyrészt kinoa, két víz, alaplé vagy víz, és akkor az működik.
0: Csinálom, eddig teljesen jók vagyunk, oké.
1: Így van, és pontosan a rizsnél a hasonlót itt is egy picit el lehet pirítani, mert akkor egy kicsit jobban előjönnek a diós kis pikáns ízek, úgyhogy tökéletes egy pici pirítás, tényleg hasonlóan kell ahogy a rizst, és ahogy a rizsnél itt is pihentetni kell, és működik a rendszer, lesz egy kicsit pörgősebb, bár apró szemű, és akkor ehhez ezt a megtárolt kinoát aztán sok mindenre tudjuk használni, akár salátába keverni, akár önállóan, akár rizssel, vagy más köretekkel összekeverve egy köret turmixot kaphatunk, és az is tökéletes. Én a salátában nagyon szeretem, van egy olyan, hogy kinoa tabulé saláta, amit mással is el lehet készíteni, eredetileg nem a kinoát használják, hanem különböző más gabonákat, de ezzel a kinoa tökéletes. És ez a tabulé saláta egy távol-keleti saláta. És olyan érdekes, én többször elkészítettem már, és azt mondták, hú, hát ez olyan érdekes, megkóstolták, akkor ebből még kérünk. Már csak azért is, mert hogy egy picit hasonlít a görög salátához, mert van benne paradicsom, uborka, meg hagyma, de ezen felül sok petrezselyem, benne van persze a kinoa, és friss mentával van még összekeverve.
0: Akkor nem petrezselyem, hanem menta.
1: Bizony, petrezselyem is, ja? Meg menta is, mind a kettő, és a menta annyira tökéletesen kiegészíti, még rá is tüsszentettem.
0: Azt akartam pontban egy egészséget, ez így van.
1: Köszönöm szépen, és egy kis olívaolaj, egy kis citromlé, egy kis sóborssal összekeverve tökéletes salátát kapunk. A lényeg az, hogy ilyen kis egyszer-egyszer centis kockákra vágom én a uborkát, paradicsomot, tehát tényleg ilyen apró salátát, nem olyan, mint a görög-görög saláta, olyan nagy darabokra van, kimondott. Kicsire van vágva.
0: Jobban átjárja
1: az
0: íz.
1: És van még egy olyan, hogy van egy keleti fűszer, aminek az a neve, hogy szumák. No. Lehet kapni, ez egy nagyon érdekes illata van, kicsit olyan, tényleg keleti fűszer, ilyen picit savanykás, édeskés, minden tud egyszer ez a kis szumák. A keleti fűszerezéshez tökéletes kiegészítő, de hogyha ebben még egy csöpp őrölt római kaményt is rakunk ebbe a salátába, egyszerűen robbant, de jó értelemben, mert nagyon finom. Önállóan is tökéletes, de hogyha egy grillezett sajthoz vagy halhoz adjuk, tökéletesen kiegészítik egymást, úgyhogy merem ajánlani ezt a tabulé
0: salátát. Hát ez ritka jól hangzik, Anti, és az Anti Séf az amatőr oldalon pedig ott lesznek a részletek. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Kezdődik holnap a hosszú hétvége. Milyen időt tartogat, már is elmondom. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi a szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Szombaton hajnalban 7-14, délután 22-27 fok lesz idehaza. Vasárnap sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül. Az északi a szelet helyenként élénk lökések fogják kísérni. Hajnalban 7-14, délután 23-28 fok lesz majd, tehát a 28 ezben nagyon közelít a 30-hoz, amit hétfőn érünk el az ország bizonyos pontjain, mert hogy pünköst hétfőn sok napsütés lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, egy-két helyen zápor előfordulhat, a szél pedig ismét nagyobb területen megélénkül, de délután már 25-30 fok lesz idehaza, mindenhol tehát kifejezetten nyárias időre készülhetünk.

Tavasz, jó idő, kerékpározás, ez így szerintem szorosan összefügg, és ebben az esztendőben is megszervezik a Bringa Pikniket. Nyíregyházán a Kossuth térről indulnak majd el a versenyzők május 23-án 9 óra 39 perckor, és a cél nem más lesz, mint a Bringa Cirkusz Tokajban a Fesztivál Katlan. Itt cirkuszi poronmesterek, pancsi bohóc, kerékpáros akrobaták várják többek között a beérkezőket, aztán indul majd a hegykerülő 13 óra 3 perckor, majd a visszaúton egy fagyi partit is szerveznek a kerékpározóknak. Jó tekerést kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
3: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a Nyíregyházi, Kisvárdai és Nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
4: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
6: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
7: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyírvévé munkatársai a héten a talajelőkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begónia fajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány 2 oktatási intézmények között pedig virágpanda macikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyíregyháza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki még csak most ebédel él. Szendi Hajni vagyok, egy olyan helyet keresünk fel pillanatokon belül, hogy hát nem tudom, kajára szoktuk mondani, hogy csoroga nyálunk, de tényleg, hogyha a Komoly-tóról látok képeket, megőrülök, olyan szép. Na hát legalább így az éteren keresztül meglátogatjuk, de beszélgetek majd Dobák Zita dietetikussal is hamarosan.

Utazunk. Célunk, úti célunk most nem más, mint a Komói tó, Olaszország egyik legelbűvölőbb vidéke, sokak szerint pedig a világ egyik legszebb tava. A Komói tó Észak-Olaszországban, Lombardia tartományban található Milánótól alig egy órányira északra. A tó különleges Y-alakú formája három ágban nyúlik el. A nyugati parton fekszik Komó városa, keletre Lecco, míg a felső csúcsnál Colico található. A tó hossza mintegy 46 kilométer, és ezzel Olaszország harmadik legnagyobb tava. A Komói tó környékét már az ókori rómaiak is felfedezték. A híres római író Plinius is itt rendelkezett villákkal, nem egyel többel. A reneszánsz és a romantika korában is népszerű volt az arisztokrácia és a művészek körében. A tó csendje, szépsége olyan alkotókra volt hatással, mint például Stendhal vagy Byron. A partmenti falvak évszázados villáikról híresek. Ezek közül több ma is látogatható múzeumként, amely egyébként például Villa de Balbinello több hollywoodi filmben is szerepelt már. Láthattuk a Casino Royale-ban, vagy a Star Wars második részében a klónok támadásában. A tó környéke tökéletes hely a természetkedvelők számára. A hegyek és a túraösvények remek lehetőséget kínálnak kirándulásra. A tavon vitorlázás, kajakozás, motorcsónakázás is elérhető. A bájos kisvárosokat összekötő kompok romantikus élményt kínálnak, ahogy a hegyek tükröződnek a víz felszínén. Télen a környező hegyekben lehet síelni, tavasszal nyáron virágzó kertek, mediterrán növényzet, hűsítő tó az, ami vonzó. A Komói tó vidéke a lombard konyha egyik gyöngyszeme. A tó halai, különösen a pisztráng, a csuka és a sügér fontos alapanyagok. Különlegesség a risotto con pesce per zico, vagyis sügérfilével készült risotto. A környező hegyekben pedig sajtokat, szarvasgombát is találunk, a helyi borokról már nem is beszélve. Nem túlzás azt állítani, hogy a Komói tó az elit egyik kedvenc menedéke. Több világsztár is birtokol itt villát. George Clooney például régóta tulajdonosa a híres Villa Olandera nevű birtoknak Laglio-ban. De Madonna, Richard Branson és Sylvester Stallone is járt már itt vendégként vagy tulajdonosként. A luxus jachtok és csillogás mellett azonban a tó szerencsére megőrizte békéjét, autentikus olasz varázsát, ezért vonzó a magyarok számára is. De hogyan jutunk el? A Milánóból induló vonatokkal vagy autóval alig egy órányira található a tópart, így akár egynapos kirándulásra is ideális. A térség jól kiépített szállodák, apartmanok, családbarát szállások, elegáns kastélyszállók is megtalálhatók itt. A legszebb élményt pedig talán a kompozás vagy egy privát csónaktúr adja, ahol valóban felfedezhetjük a tó igazi arcát. A Komói tó több mint egy vízparti úti cél. Ez egy hely, ahol az ember kilép az időből, ahol a természet, az építészet és a történelem együtt mesélnek a nyugalomról, szépségről, a klasszikus, lassabb életritmusáról. Aki egyszer járt itt, visszavágyik.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szerintem Dobák Zita szavait jegyzetelni kell, aláhúzni, sorkiemelőzni, rengeteg trükköt és jó tanácsot fogalmazott meg, mint anya és dietetikus a gyerekek táplálkozásával kapcsolatban, főleg így a nyári szünetben. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, szia!
0: És akkor folytatjuk. Na, hát nyár van, ilyenkor vagy táborban van a gyerek, vagy a szülőkkel nyaral, vagy nagyszülőknél, rokonoknál van. Ilyenkor azt érzi a család egy kicsit, hogy jaj, hát a gyereknek nagyon a kedvébe kell járni, ugye kajába. Legalábbis én anyukámból indulok ki, hogy a keresztfiamnak hát komplett menüsorokat főzött éveken át nyáron, hogy csak egy picit kóstold meg. Repült a leves, a második, minden oda volt éve, anyám egész délelőtt főzött, hogy hát ha valamit megeszik a gyerek, aki szétturkált az egészet, és aztán jött az édesség. Na, hol rontott el anyukám?
1: Hát az az igazság, hogy nem tudom, hogy ez a menüsor ez mindig ugyanaz volt,
0: nem,
1: vagy csak a
0: nagyon
1: változatosan.
0: Nem. Arra törekedett, hogy mindent megkóstoljon a gyerek, tudod, tényleg, ami létezik.
1: Az szerintem jó irány, az teljesen jó irány. Én azt hiszem, hogy ennél többet ő se tud, hiszen ez a lényeg, hogy minél többfélét, minél változatosabban megmutassunk neki. Az fontos, hogy ne édessége jutalmazzuk, tehát ne jutalomként szerepeljen az édesség. Tehát nem tudom, hogy ez az édesség ez mi volt, vagy hogy arra
0: a jégkrém, muffin, ja, tudod, ilyesmi, csoki.
1: Aha. Én azt gondolom, hogy abból is lehet egy kicsit tudatosabban olyan fagyit választani, olyan muffint készíteni, amiben belecsempészünk egy kis zöldséget, egy kis gyümölcsöt, többet, tehát azzal lehet még egészségtudatosabban készíteni nekik a menüt, de összességében azt gondolom, hogy ez nem rontott belőle. Vannak időszakok, amikor nagyon válogatósak, és nagyon ki kell nekünk szülőként tartani, trükköket kell alkalmazni. Én is megkaptam dietetikusként, első gyerekként ezt a válogatós gyereket, és hát vért izzadtam az elején, hogy még ezt hogyan csináljam. Abszolút, abszolút. Úgyhogy én tényleg így saját tapasztalatból is tudom, hogy nagyon nehéz. A reakció, hogy reagálj, hogy ne reagálj, hogy vedd észre, hogy ne vedd észre ezeket. Nekem ott volt a holtpont, amikor tényleg úgy csináltam, hogy jó, elfogadom, hogy ő ezt nem kell. Tehát ő egy külön személyiség, nem szabad megtömni, ő nem egy liba.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha nem akarja, akkor hidd el, hogy a szervezetének nincsen rá úgy szüksége. Tehát, hogy azt kell elfogadni, hogy akkor ő ott most annyi, az az adag, azt tudta elfogyasztani, az az ő szükséglete, és kész. És akkor valahogy ezt elengedtem, hogy így nagyon így, hogy fú, a fehérjét nem eszi, Jézusom, kevés a kalor, hogy mi lesz. Próbáltam belecsempészni, bevonni a főzésbe, és talán itt egy kicsit javult a helyzet. Tehát azt javaslom a szülőknek, egyrészt, hogy tartsanak ki, másrészt, hogy nem szabad rá kiabálni, büntetni, stb. Viccesen, tényleg a humor sokat segített, azt gondolom, hogy nekem is talán az volt, amit így az asztalnál idegeskedés helyett próbáltam betenni, hogy viccesen, nem azt mondom, hogy játszon az étellel, de hogy azért mégis egy kicsit a humor behozni ebbe az egészbe, és ez nagyon fontos. Vagy olyan tálalás módszerekkel, amivel már a látvány is egyfajta gusztusos dolgot hoz számára. Tehát ezekkel lehet egy kicsit trükközni, vagy hogy ő választ ki egy poharat, mert ugye itt a folyadék is nagyon ebben az időszakban ilyen necces, hogy nem keveset isznak, és akkor hogy hogyan lehet rávenni, hogy olyan kulacsokkal, amit ő választ, vagy vicces, vagy akár olyan tányérral, olyan evőeszközökkel, olyan szalvétával próbáljuk meg, amiben ő is partner, vagy lehet tűrni ugye különböző dolgokat a szalvétával, tehát hogy játékot hozzunk egy picit az asztalhoz be, és azzal talán egy picit meg tudjuk őket győzni, meg hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit szeret, és amit szeret alapanyagok, annak mentén próbáljuk raffinálni, vagy változtatni, variálni, kicsit újra gondolni, variálni.
0: Na, anyukám ezt csinálta, hogy ugye összeszámolta a nyári szünet elején, hogy a gyerek megeszik 5 féle levest, meg 8 féle másodikat, és akkor ebből lett egy ilyen komplett menüsor állandóan kialakítva, de tényleg olyan, mert sajnáltam anyut, mert tudod, ilyen gurmé módon már a tányéron rajta volt a hús, a saláta, a köret, az öntet, a minden, és akkor a fele mindig ott maradt, de egyébként nem adta föl, tehát egész nyáron ez éveken keresztül ment, és hát azt látom, hogy most már, hogy a gyerek ugye 19, azért már most kialakult, hogy nagyjából, amit láttunk rajta általános iskolás korába, úgy, mintha kialakult volna akkor az ízlése, tehát, hogy így megmaradt fiatal felnőttnek is ez az irányvonal. Ez jellemző, hogy az, hogy mit szeretünk, mit teszünk, mondjuk tiniként alakul ki, és az így marad?
1: Tehát én azt gondolom, hogy ez azért változtatható.
0: Aha.
1: Hogyha valaki jól tud főzni, vagy valami olyan alapanyagot kóstol meg, és sokat kóstolgatunk. Tehát
0: aha.
1: Nagyon fontos, hogy ízleljünk új ízeket. Ezért például nagyon jó, amikor az ember most már el tudunk utazni ide-oda-amoda, hogy kóstoltassunk a gyerekkel új ízeket, új országokban, új fűszereket, mert nagyon-nagyon sok irányba ki tudjuk tolni esetleg az ízlését a gyereknek. Szerintem nem feltétlenül ha tinédzserként azt tettük, akkor később is. Én is volt olyan étel, amit például meg nem tudtam régen enni, most meg el nem tudnám képzelni a nélkül azért. Tehát például az olivabogyóval voltam régen. Imádom. Nekem az keserű volt régen, és nem tudtam megenni, de ez változik. Szerintem ez nem feltétlenül. Inkább az, hogy a szokások, vagy ami mentén ő eszik, a rokonod, lehet, hogy az nem változott. Tehát, hogy abban kell egyfajta változtatást.
0: Igen, de hogy így arra gondolok, hogy például már tiniként is, vagy kisgyerekként is látszott, hogy ő nagyon húsos, és ez meg aha. is maradt például. De hogy vannak
1: ja,
0: gyerekek,
1: hát úgy,
0: akik
1: igen.
0: meg aha. például a kenyeret nem eszik, és később se nagyon eszik a kenyeret. Hogy erre lettem volna kíváncsi, hogy van úgy, hogy úgy tényleg már mondják ezt, hogy vércsoport szerint eszünk, meg van, aki azt szerint eszik, hogy ez lehet ilyen, hogy emiatt van ez?
1: Nem gondolnám, hogy ez ebből fakadhat. Nincsen rá tudományos bizonyíték, hogy a vércsoport diéta az.
0: Na, mert ugye állandóan ezt mondják, hogy a vércsoportnak megfelelően kell lenni, azt sem tudom, mi a vércsoportom. Na, erre visszatérünk majd, mert elszaladt az idő. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, sziasztok. Let's go, girls.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. De.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Szendi Hajni vagyok, jön nálunk a Töri Lecke, és ma bizony nem máshova látogatunk el, mint a New York-i tőzsdére, melynek eredetét 1792. május 17-ére vezetik vissza, amikor is a Wall Street 68 szám előtt található platánfa alatt 24 broker aláírta a fa angol neve után elnevezett alapító okiratot. 1817. március 8-án a szervezet elkészítette az alapszabályokat is, és felvette a New York Stock and Exchange Board nevet, amelyet 1863-ban lerövidítettek a jelenlegi formájára. A tőzsde első elnöke Anthony Stockholm volt. Nos, az első központi iroda a New Yorki tőzsde esetében 1817-ben nyílt meg, ezt $200 bérelték a Wall Street 40 szám alatt. A részvényforgalom azonban 1896 és 1901 között meghatszorozódott, és az egyre növekvő tőzsde új hely után kezdett nézni. 8 New York építészt hívtak meg az új tőzsdeépület megtervezésére, és végül George B. Post neoklasszicista épületét fogadták el. A New Yorki tőzsde épületét 1903. április 22-én nyitották meg. Az építési költségek akkori áron $4 millió kerültek, nem semmi. A kereskedő parkett 33x42,5 méteres méretével az egykori város egyik legnagyobb helyisége volt. A 22 méteres belmagasságot üvegtető koronázta, az épület homlokzatát pedig John Quincy Adams Wardombor műve díszíti. 1922-ben megnyílt egyébként a másik, az úgynevezett Trowbridge and Livingston építésziroda tervezte melléképület is, ahol a tőzsde irodái, valamint egy garázsnak nevezett kereskedő ilyen parkett is található, ott is megy a kiabálás. További kereskedő parketteket alakítottak ki 69-ben és 88-ban is, 2000-ben pedig újabb kereskedőterem nyílt, de az egyre növekvő elektronikus kereskedés miatt ezt 2006-ban bezárták.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, de előtte még a pünkösdi sokadalmat is fölkeressük, ami a Skanzenben lesz majd május 24-én és 25-én, tehát vasárnap és hétfőn. Rengeteg esemény lesz, most csak szemezgetek ezek között. Buratino Bábszínház, Simon Jóbester Magyar Szabjavívó Iskola, Guba Néptánc Egyesület, Kantémusz Fiúkórus, Nyíregyházi Tánctanoda, Aprófalva Hagyományőrző, Népdalkör és sok-sok előadás, például a Nyíregyházi Nagyok Tarisznyában hozott gondolatait fogja majd tolmácsolni Holmár Zoltán történész, Csutkai Csaba fotó,

0: Művész Kéri Péter operatőr rendező, lesz kosaras körhinta, gyújtja a kóstoló, népi játszódvar a Méhecske játéktérrel, ételkóstoló, kézműves tevékenységek, népiskolai tanítási óra, térképes játék, falusi vásár, hétfőn pedig majd a pünkösdi mavagyolalást lehet megtekinteni, fellép a Kalamajka Bábszínház, a Hagyománytól megáldott kezek címen nyílik egy kiállítás, népzenei koncertet ad a Hanga, és persze megválasztják a pünkösdi királyt is. Jó szórakozást kívánok, és jönnek most a hírek, aztán pedig Dékán Pisti. Kellemes délután, Szendi Hajnit hallotta itt a Best FM-en.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
2: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
1: Mert a Best FM mindig ott van veled.
3: Mindig ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
5: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben. Csak most! Májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás, kulcsra készen, gépesített konyhával, csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6. diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
7: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
6: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A Nyíregyházi és a Máté Szalkai Tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az akvaversen mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Még a pálya péntek délután, és ez a Best FM, Dékán István vagyok, és ma is van 460 percünk a legnagyobbakra, aztán közben játszunk is, meg tehetünk egészségünkért is, majd a csak 10 percben készülünk a hosszú hétvégére, mindjárt hozok programokat, meg időjárást, na meg ATV-dalát.

Szóltusz oldalát hallottuk, a Get Alive pörgött le éppen, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Most már veszít a szél az erejéből, de a déli órákban azért voltak komolyabb lökések. Na most sem mondanám, hogy teljesen mérsékelt a szél. Erős, továbbra is erős északi, északkeleti széllel számoljon, de kicsit talán jobb lesz a helyzet. 25 fok van, és nagyjából a szél ilyen 18 óráig kísér minket, akkor lesz majd mérsékelt. A holnapi napban egyébként sajnos még mindig számítanunk kell szélre, de tovább emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Szép idő, tehát a pünkösdi hétvégéhez. A mai napra visszakanyarodva nagyjából ez a helyzet, a szél majd kavarja a port a játszótereken, a fenyőfélék és a pázsit fűfélék pedig okozzák most is a pollen terhelésünket, közepes szinten számoljon a levegőben mért koncentrációjára. Infok után jöjjenek a dalok, a Black Eyed Peas-zel folytatjuk, ez a Let's Get It Started. And the bass

A Well Hello-t hallottuk, és a Hands-on testvérek énekelnek, mindjárt jön a Bap. Kerékpárutak fejlesztéséről pedig beszélünk. Elindul végre, megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Ópályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő. Pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább a Best FM oldalán, lassan-lassan itt is lehet már bringázni. A Hands-onnal folytatjuk, itt a Cures csapata, meg Filó is énekel mindjárt.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Fél után egy kis hétvége, egészen pontosan néhány program, meg ezzel párhuzamosan néhány info érkezzen. Bringa, piknik, ez szombat, amikor is 23-án szombaton 9 óra 30 perctől 10 óráig. Itt a belvárosban majd kisebb-nagyobb forgalmi lezárásokra számítson a vonuló bringások miatt. Lesz ez egyébként, mármint a programot tekintve, egy kis gyülekezővel a Kossuth téren. Itt majd lehetőség lesz Bike Safe regisztrációra, meg cirkuszi lötyögés is várja az itt bámészkodókat az Y2 K-val. Ezt követően elindulnak a bringások 9 óra 39 perckor, méghozzá Tokaj Fesztivál Katlan irányába, és ide jönnek majd a lezárások. Egészen pontosan az egyes számú postától indulnak, de a kerékpárosok még így tekernek a Bethlen Gábor utcán, a Mezi utcán, a Rákóczi utcán és a Tokaj úton. Itt emiatt a rendőri felvezetés is szükséges, és látnunk kell, hogy itt félpályás lezárás lesz majd. Itt a belvárosban egyébként ez nagyjából fél órányi időtartamot jelent. Úgyhogy ez várja az érdeklődőket, aztán pedig további program a Bringa Piknikben, ugye a Fesztivál Katlanban egy csomó minden, például Pancsi Bohóc, aztán Nalinszky Figaróval, Pantomim Show, meg egy csomó minden, tényleg érdemes megnézni a cikket, megtalálja a Best FM oldalán. Ez tehát 23-a szombat, aztán beszélgessünk itt a 30-áról is, szelektív szombat, a Kossuth téren már reggeltől 9 órától, a színpadi programok tekintetében Vidám Manók, Street Dance School, Nalinszky és Figaró, Szabolcsi Néptánc Együttes, Konzi Brass, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Brass Band, és majd eredmény hirdetés is, hát nyilvánvalóan itt majd pörögnek a versenyek. A Bikini koncertje, ez mindenképpen fontos, 19 órai kezdettel szintén Kossuth tér, kiegészítések a Besten, úgyhogy azt gondolom érdemes jobban itt körbenézni, hiszen rengeteg programot talál a hétvégére. Robbie Williams-szel folytatjuk, itt van nekünk Kylie dala is, In Your Eyes, hallgatjuk mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 órakor a pizzákra készülünk, egészen pontosan valaki, hiszen ma is egy nyertesünk lehet a Pizza Mafia játékában, melyet a következő órában indítok, és egészen 4 óráig pörög itt a Besten. Ezért pedig keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, mindent hozok a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem befolyásolja az aszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfázok kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg 500 000 000 forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet. Az ország legnagyobb részén, itt térségünkben is erős, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És elindult a hét utolsó pizzás játéka. A Pizza Mafia játékában ma is megnyerheti a szuper pizza menüt egy jól irányzott üzenettel. A kérdést, melyre ugye válaszolni kell, ma is Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza, keresse, kutassa. Én pedig hozom a dalokat, itt van nekünk Didi is, sikere lendületet hozva.

Flashdance után pedig nézzük, hogy mi a helyzet a játékunk kapcsán. Gondolkoztam, hogy hogyan is mit játszunk itt a mai napban, így a kulisszák mögé pillantva, de szerintem a péntek az mindig laza legyen, úgyhogy nézzük, mi a terv a hétvégére, így várom üzeneteit ebben az órában. És ne feledje mindenki, aki hozzászól, regisztrálom sorsolás útján, így lehet pizzát nyerni a Super Pizza menüt egészen pontosan a Pizza Mafia játékában. Itt a Best FM-en. Bombonnal folytatjuk, ez a Sex Appeal, a Night Cover, ez is a Push the Feeling On, és mindjárt...

0: Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Nem. Rácz Gergő karrierje szerintem az elmúlt években ívelt felfelé, a VIP után sokáig nem is hallottunk róla, aztán az elmúlt 4-5 évben R&B dalokkal és pop sikerekkel azért újra felkúszott szerintem az élbolyba. Így hallottuk a dalt, ja nem, Sissivel énekeltek. Éken dala előtt a Lonely nem sokára. A játékunkat pedig megtalálja már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keresem most is ott a kérdést, melyre, hogyha válaszol, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában is. Ahogy említettem, egy egyszerű kis játék itt a pénteki, hogyan vélekedik a hosszú hétvégéről, mi a terv, elutaznak, nem utaznak, otthoni pihenés, bármi is, ez a három nap, bármi köré is szerveződjön ez a három nap, pár üzenetként, és akkor így esélye van, hát ennyire egyszerű ez a mai játék, jönnek már üzenetek, na nézzünk bele! Csaba azt írja, Pihi, hát őszinte leszek, nekem is erre van szükségem, érzem, hogy napok óta, hetek óta bujkál bennem valami, jó lenne ezt már kipihenni. Kertrendezés, utána a szomszédokkal van egy kis buli, meg egy kis saslik sütögetés, Ildikóéknál képet is kaptunk, tök jól néz ki, jó étvágyat kívánok így előre is. Én készülök a kislányomhoz vele, leszek, kellemes kikapcsolódást kívánunk Erzsébetnek is. Temetőbe megyünk, ilyenkor kicsivel több idő lesz mindenre, Gáborék, tehát a megemlékezés köré szervezik a hosszú hétvégét, kerti munka Kataliniknál. Hát nagyjából így érkeztek üzenetek, aztán várom még a zönét is, bőven van idő, fogalmazza meg gondolatát, én pedig hozzam a dalokat, Take a Lonely sikerét, Forest Street-tel, a 10 éven át, és Cisco Tong szongja is itt pörög.

0: Énekelt Cisco, ez is egy jó kis popdal, bár itt azért elektronikus jegyeket is felfedezhettünk. Tong Song után városinfóinkra, meg Ákos sikere a Hello, na meg a játékunkra is fókuszálunk ebben az órában egészen 4 óráig bezárólag, hiszen akkor majd sorsolok és megtudjuk, hogy ki viszi haza a szuper pizza menüt, mert ma is a Pizza Mafiától kaptunk, és melyben ma is a Gusztus és a Bolognese pizzák vannak, és már holnaptól érkezhet is. Úgyhogy a hosszú hétvégén egy napot kiválthat egy ilyen jó kis kajázással. Így nem kell főzni, meg meghívhatja haverokat. Teljesen rendben van ez. Ha már pihenés, akkor milyen jól jön a pizza, ugye? Na nézzük a kérdésre adott válaszait. Ugye arra voltam kíváncsi, hogyan telik a hosszú hétvége, ahogy ígértem egy egyszerű kis pénteki játékban. Jönnek az üzenetek. Még nem tudom, Jolán így játszik velünk, hát ez is egy hozzászólás. Munka, kicsit itthoni meló, pihi, főzés. Ez Ildikóiknál pihenés, kirándulás, strandolás. Miért nem mondja meg János, hogy hova kirándulnak? Hát ha nekünk is eszünkbe jut valami szuper kikapcsolódás. Család, főzés, pihenés Marikáiknál. Romániai háromnapos motorozás a barátokkal. Sándorék pihennek így. Nem tudom, Babettával lehet menni, mert akkor én is mennék. Van még lehetőség. Öhönforgató, ez a terv Nikolettáiknál. Egyébként látogatóban mennek, pontosabban ide mennek, aztán majd eldöntik, hogy hogyan tovább. Ugye, hosszú hétvégére mindenki valami programot beszervez, ha más nem csak egy napra vagy egy délutára, de tudja, hogy nem leszünk otthon 3 napig. Hát én ebben bízok, hiszen mindenkinek kell a feltöltődés, mindenkinek kell a restart, amikor rátesszük magunkat a töltőre, és elkezdünk update-elni. Hát így várom még hozzászólásait ebben a fél órában. Városinfóinkkal folytatjuk, aztán érkezik nekünk Ákos, meg Bassman Jacks Good Luck-ja a Besten.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük 2 napos programsorozattal. A városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennen 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrustorta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavasz végi időszak Nyíregyházán. A hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokadalmat követően május 30-án ismét megrendezik a szelektív szombatot a Kossuth téren, ahol játékos vetélkedő, kukásautó bemutató, kézműves foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Május 31-én délelőtt a Hősök napján több helyszínen tartanak megemlékezéseket, délután pedig a legkisebbeké lesz a főszerep a Városi Gyermeknapon, ahol mesefigurák, koncertek és vidám parki programok töltik meg a belvárost. Június 2-án a Kállai gyűjteményben nyílik meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

jó kis dudolós dal itt a pénteki melóban, mindenki tudja, mindenki szereti Daniel Figergő dalát. Egyedül ébredek, aztán majd Olly Murs és a Dance With Me Tonight. Táncolhatunk is a hosszú hétvégén. Itt a Best FM-en tutira jönnek a jó dalok, de akár egy jó kis buliba is. Nyugodtan, idézőjelesen beiratkozhat, hiszen itt a városban is rengeteg kikapcsolódás lesz, ugye itt a pünkösdi hétvégén azért. Találunk ilyen lehetőségeket is, és nézzük, hogy ön mire voksolt, hogyan telik a hosszú hétvégéje, ugyanis itt tettem fel kérdésemet a mai pizzamafiás játékunkban, így várom hozzászólásait, üzeneteit nagyjából 20 percig, míg kert pihi, ez a terv Tiboréknál. Kikapcsolódás, túrázás, itt már egy másik Tibor üzenetét olvastam, Rita biccajozik méghozzá Tokajba. Szerintem ez a Bringa piknik, én arra tippelek, nagyon jó lesz a program, mindenki is nyugodtan utána nézhet, egy kis testmozgás nagyon fontos. Apukám szülinapját ünnepeljük, happy birthday Adriennéknek, és persze a kedves apukának. Várom még üzeneteit, van hely bőven üzenőfalunkon, van idő bőven, még az óránkon 20 perce van, hogy megfogalmazza gondolatát a kérdésre, hogyan telik a hosszú hétvége. Idejön Olly Murs dala, ez a Dance With Me Tonight.

Egyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Villámgyors volt ez a játék, és egy nagyon egyszerű kérdésre vártam választ itt a mai 1 órában, 3 és 4 óra között a Best FM-en, ugye akkor pörög a Pizza Mafia játéka is. Ma is a Super Pizza menő a nyereményünk, melyet odaadhatok virtuálisan valakinek, és mely holnaptól már át is vehető a srácoknál. Szóval arra voltam kíváncsi, hogy hogyan fog telni a hosszú hétvégéje. Van-e valami program, valami beidőzített kikapcsolódás? Hiszen azt gondolom, hogy ebben a 3 napban mindenképpen érdemes kimozdulni, valami programozást beidőzíteni, akár egy kis szalonnasütés is tök jól hangzik, bár ilyen üzenetet nem kaptam. Szóval, hogyan telik a hosszú hétvégéje? Erre az üzenetre a válasz, a nyertes válasz, megyek anyukámnál, utána pedig pihenek. Jött Melindától, jó étvágyat kívánok, gratulálok, Öné a Super Pizza menü. Köszönöm mindenki hozzászólását, kedden poroljuk le újra a Pizza Mafiás játékot, most pedig jönnek a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt? Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
6: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyír VV munkatársai a héten a talaj előkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begóniafajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány 2 oktatási intézmények között pedig virágpanda macikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyiregyhaza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor pedig közlekedésen a fókusz, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és nézzük, hogy mivel számolhat az utakon ebben az órában. Egyébként 24 fok a hőmérőn, az erős északkeleti szélre, számítson egy-két komolyabb lökéssel, és már is indulunk, itt van Sarandala, Party of the Time.

Ez volt a Hősök dala, játszunk után Solalma, énekel a folytatásként. Előttünk pedig a hétvége, a hosszú hétvége, melyet annyira vártunk már, és a Bringa Piknik is indul. Startol majd szombaton, ennek nyomán pedig majd korlátozásokra kell készülni. Egészen pontosan 9:30 és 10 óra között itt a belvárosban. A gyülekezést követően, mely egyébként ott a Kossuth téren lesz, 9 óra 39 perckor az egyes postától elindulnak a bringázók, Betlen Gábor utca, Vezi utca, Rákóczi utca, Tokaji út. Nyomvonalon közelítik meg a Tokaji Fesztivál Katlant. Nyilvánvalóan a bringásoknak majd felvezető motoros rendőrök segítenek, és félpályás lezárásra is számítani kell a haladásuk nyomvonalában. Ezzel számoljon, főként, ahogy mondtam, 9:30 és 10 óra között itt az említett utakon a belvárosban. Aztán más. Körforgalom építése Vasvári Pál utca, ne feledje. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat, jókora torlódás, fennakadás alakulhat itt ki a 4 órai csúcsban. Ezzel is számoljon meg, arra is készüljön a Stadion utca egy része, Zsák utca. Itt a parkolással nagyon számolnia kell, hogy hol áll meg, hogy hol teszél a Verdát. Kiegészítések a Best FM oldalán. Én is várom, hogy ön is hozzátegye észrevételeit. 30 333 1039. Ez a mantránk, itt szedjük össze a legfontosabb útinfókat a folytatásban is. Csak 10 perc, fél ötkor. Szokásos egészségeszenciánk nem maradhat el, és hát volt egy időszak, amikor ezekkel időről időre találkoztunk, villámkérdések és válaszok a rovatban, fél ötkor.

0: Ez volt az Obban, a Halott pénz énekelt, megerősített járatokra kell készülni a hosszú hétvégére. A MÁV közleményét így olvashatja, akár a Best FM oldalán is, vagy a MÁV oldalait is érdemes keresni a cikk érdekében. Közleményükben az olvasható, hogy minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak, hogy mindenki számára biztosított legyen a kiszámítható utazás, és persze itt majd a bringák is előtérbe kerülnek, sokkal több bringát vihetünk A-ból B-be, ugye hosszú hétvégén talán ez is szempont lehet. Érdemes a MÁV Start applikációját forgatni, nézni, hiszen itt a változások kapcsán mindenképpen tájékozódhat egyébként a megerősített járat. Igazából több kocsit jelent a mozdony mögött, így mindenkinek lesz helyjegy, ezt garantálta a MÁV csoport. Helyi közlekedés, Dohány utca 3 szám előtt folytatódik a parkoló felújítása. Egyelőre még van mit kerülgetni, óvatosan, ha erre jár. Észrevételeit pedig várom a folytatásban is. 30-33-33-9 villám kérdések és válaszok. Rovat a rovatban, csak 10 perc most.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: A mai műsornak nem adnék főcímet kifejezetten azért, mert csak 10 perc rovatban most mindent bedarálunk, jó? Jönnek a rövid kérdések, remélhetőleg azért kifejtős válaszokkal dr. Móri Gyulával. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
4: Szervus!
3: Mit szólsz egy ilyen vircsafthoz?
4: Abszolút.
3: Mehetünk?
4: Tökéletesen.
3: Jó. Hallgató azt kérdezi tőlünk, vércukor kiugrása van, irodában dolgozik, ott nem csinálhatja meg azt, hogy ott hagyja az egész mindenséget, hóbelevancot, úgy, ahogy van, és nem mehet elsétálni. Hogyan tud csökkenteni?
4: Hát először is azért nézzük már meg, hogy mitől van a kiugrása, ugye, mert ha evett előtte, akkor bevitt egy csokit, akkor nem mindegy, mitől van.
3: Tehát egyrészt
4: próbáljuk meg megakadályozni ezeket a kiugrásokat már a jó étel bevitelével, de ha nem sikerült, akkor a legfontosabb eszköz az a lábizomzat.
3: Aha.
4: Az jóval nagyobb izomzat, mint bármelyik másik. Tehát mindenképpen erre fenék lábizomzatra kell támaszkodni. Ugye a mosdóba biztos ki lehet menni, ki kell menni, és ott kőkeményen guggolásokat kell csinálni, és a combizom és a fenéknek az izomzata rengeteg cukrot tud elégetni.
3: Ez logikus, ez jó.
4: Találni kell egy hirtelen feladatot egy másik emeleten, hogyha olyan az iroda, akkor viszont lépcső, és megint csak ugyanez az izomzat dolgozik. De tételezzük fel, hogy nincs lehetőség kimenni, meg semmit sem nem csinálni, hanem ott ülsz az asztalod mellett. Akkor igazából próbáld ki, tedd le a két talpad a szék előtt a földre.
3: Igen.
4: Jó, és most kezd el a sarkadat felemelni úgy a levegőben, hogy a lábujjai lent van.
3: Tehát vádli
4: a
3: vádli gyakorlat. Így van.
4: Na, ezt a vádli izomzatot kell folyamatosan dolgoztatni. 5 perc ilyen, mérd meg, bárki megmérheti, 5 perc ilyen vádli mozgás már látható és érezhető vércukor csökkenést fog hozni, és meg sem mozdultál az asztalod mellől.
3: Szuper.
4: Tehát szépen fog csökkenni, de mondom, nagyon lényeges, hogy mit ettél meg. Az időablak, hogyha mondjuk ebéd után nem voltál az ebédlőben, vagy ott az irodában van ilyen, mindegy, valamilyen úton módon az ember megette az ebédjét, és abban volt szénhidrát, akkor nagyjából 90 percünk van segíteni a szervezetet, hogy az ott bejutott szénhidrátokat a lehető leginkább elégesse, és ne raktározza, és bármilyen mozgás jó, nem tudom, a lábizomzat a legnagyobb izmunk. És előre is tudunk, tehát ha például valaki azt mondja, hogy többekre tudom, hogy munkahelyen reggeliznek, akkor viszont, ha gyalog megy a munkahelyére, kiülíti a glikogén raktárat, akkor megeszi a reggeliét, és nem fogja megemelni a vércukrot, mert még inzulin se kell hozzá, hanem egyből a cukor az glikogénné alakul.
3: Ja, jó, menjünk.
4: Menjünk.
3: Jó. Mozgás megint, mennyire veszélyes, és jó a kérdés, nem mozogni.
4: Hát erre vannak kutatások, én a teljesség igénye nélkül válaszolnék erre. Tehát mi az, amit nyersz a nem mozgással, hogy így fogalmazok? Idő előtti öregedést, gyengébb immunrendszert, rosszabb bélműködést, általában egy szorulásos székletet, magasabb vércukorszintet, több gyulladást mindenféleképpen, sokkal több gyulladást lesz a szervezetedben, nem lesz tartalékod egy terhelése, tehát ha ér egy komolyabb baleset, vagy ér egy komolyabb fertőzés, a Covid volt erre nagyon jó példa, hogy a gyenge szervezetek nem volt elég tartalék ennek a legyőzésére. Aztán közvetlen összefüggés például a daganatok kockázatának növekedése, és hát még rengeteg mindent tudnék mondani, tehát ez egy nagyon nem jó dolog, és tulajdonképpen a kutatások azt mutatják, hogy nem is az a lényeg, hogy mennyit mozogsz, hanem a káros hatás szempontjából lényegesebb, hogy mennyit ülsz. Tehát ez az ülő életmód, ami a legveszélyesebb az, ha sokat ülsz. És ez független, tehát ülsz egész nap, és utána mész edzeni, akkor nem tudod a negatív hatást kisétálni, vagy kiedzeni, vagy hitesneveléssel szoktuk viccesen mondani.
3: Jó,
4: hát okay. Ez a lényeg, hogy rizikófaktor, mondom, a tumoroknál nagyon magas rizikófaktor, állj fel, csinálj mozgásbombonokra, de pörgesd fel a pulzusodat, és mindenki jegyezze meg, ezt rendszeresen csinálja meg, mert 8-szor egy óra ülés az nagyon más hatású, mint 8 óra ülés.
3: Aha.
4: Mit mondtunk mindig, hogy ez az, amit megszakítani, felállni, egy picit felpörgetni a pulzust, akkor nem probléma, de ha te egybe leülsz, és csak azon veszed észre magad, hogy elment a nap, és ültél, az a legkárosabb, amit el lehet kezdeni. El lehet képzelni. Mi az ülés, te már tudod, mert ezt mondtuk? A 21. század dohányzása.
3: Tényleg? Ezt elfelejtettem. Igen, de ez jó.
4: Igen.
3: Ez jó.
4: Ez fontos.
3: Következőre lépjünk, azért, mert annyi kúrát hallottunk már a hallgatók részéről ajánlani, ilyen volt, biztos emlékeznek rá, a Túró Rudi kúra, ezzel fogyókúrázott konkrétan azt hiszem két hölgy hallgató is, reggel két Túró Rudi, ebédre egy Túró Rudi, vacsorára egy Túró Rudi, hát sanyargatták a szervezetüket, és Isten igazából...
4: Most ez
3: nem, csak elmondtam, hogy mi van. Így van, ez volt az egyik. Volt olyan hallgató, amik ilyen zöldségleves kúrát, zöldséglé fogyasztós kúrát ajánlott, aki 5 napon keresztül csak ezt fogyasztotta. Hát ugye ennek is vannak így árnyoldalai. Most viszont megjelent a szardínia kúra. Nem tudom, hogy te erről hallottál?
4: Hogyne. Na. Az orvosi körökben is ismert. Tehát ez annyira felkapott téma, és legalább ennyire megosztó.
3: Na most erre jött a legtöbb e-mail, azért ajánlották nekünk a hallgatók, mert hogy tudják azt, hogy mi sokat foglalkozunk az egészséggel, és hogy legyünk szívesek akkor ezzel is, mert hogy ugye ez nagyon jó, és már van, aki tapasztalatból mondja. Az a kérdésem, hogy vágjunk ebbe bele?
4: Igen, de mindjárt meglátod, hogy egy felszíni kaparást kell csinálni, aztán nyugodtan abba is tarthatjuk. Tehát, én megnéztem ezeket a kutatási eredményeket, meg ezeket az anekdotikus történeteket, és akkor tudod, hogy én mindig mindent kipróbálok. Tehát én magam,
3: amikor megjöttek az első
4: ilyen orvosok által kivitelezett, sőt, még egy márvárdi orvoshoz is volt köthető egy ilyen történet, egy másikhoz is. Tehát megcsinálták, és még egyszer mondom, tartósan, csak szardíniát enni.
3: Most csak 30 napról van szó, csak szeretném mondani, mert nem mondtuk el, ugye, hogy 30 napig ajánlott ennek a fogyasztás.
4: Volt, aki 100 napig ette, volt, aki 30 napig ette, de egy tartós szardínia nem ilyen egy-két napot eszek szardíniát, hanem tartósan szardíniát eszek. Nem volt olyan, én nem olvastam, inkább így fogalmazok, olyan jegyzetet erről, ahol ennek negatív hatása lett volna. Tehát ez egy kiváló ötlet lenne, és még egyszer mondom, már régen megcsináltam volna, és itt már régen lett volna belőle adás, ha nem futok bele az aggályaimba, aminek utána néztem, és utána azt mondtam, hogy jó, kiváló ötlet a Szardínia, csak nem megvalósítható. Először is, Szardíniából kizárólag konzerv létezik nálunk.
3: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, a méreganyagok miatt nem lehet
4: pontosan ez? Pontosan így lesz. Igen? Így lesz. Tehát a szardínia konzerv, az egy van egy csomó konzerválószer, és aztán ott van a konzerves dobozoknak a belseje, amely mindig műanyaggal bélelt, és igazából ugye egy elképesztő bisphenol forrás.
3: Lemez szokott lenni, hát most...
4: Lemez a csodát. Az a lemezbe van vonva egy műanyaggal, és az meg tele van bisphenol A-val, bisphenol F-vel, S-sel, mindegy, egy biszfenol származékkal. Aztán ott vannak az adalékanyagok, ott van a következő számomra komoly probléma, repceolaj, napraforgó olaj, tehát ezek a szardiniák ugye általában ebben vannak. És a mikroműanyagok, tehát egy friss leves és konzervált leves, ugyanaz a leves, ugyanabban az összetételben. Tippelj, hány százalékkal növekedett meg a BPA vegyület a vizeletben azoknál, akik ugyanazt a leves ugyanolyan mennyiségben konzervként ették, vagy konzerv dobozban tárolás és felbontás után ették meg.
3: Hát szerintem ötszörösére.
4: 12-szeresére. 1200%-kal emelkedett meg a bízfenol. Hát az sok, az horror, Tibi. Nem szabad ilyeneket csinálni.
3: Hát azért vannak a méregtelenítő szerveink, hogy ezt megoldják.
4: Ja, oké, hát én csak ott csodálkozol, hogyha allergiás leszel, mert a méregtelenítő szerveidnek van egy csomó más feladata, és mivel fog foglalkozni ezekkel. Egyrészt nem tudja megoldani, ebből óriási gondok lesznek. Ergo, ez a konzerv szardínia fogyasztása nem egy okos ötlet. Én nem eszem konzervet, így szardíniát sem, így nem tudom, hogy a kúra milyen lenne nálam, másoknál jó volt, de ezen hatásokat viszont senki nem mér.
3: Uh-huh, jó. Van még egy olyan kérdés, amit mindenképpen tudom, hogy most már kevés időnk van, de erre kérlek válaszolj. Végre van ajánlat arra, hogy hogyan lehet ideálisan mozgással a hasi zsírt eltüntetni. Én ezt átküldtem neked, és arra
4: nincs. Van, de nincs. Tehát igazából, aki azt mondja, hogy van, az egy álomba ringatja magát. Azt kimerem jelenteni most 2026-ban és május közepén nagyjából. Eleddig nincs tudomásunk olyan mozgásformáról, amelynek külön speciális hatása lenne a hasi zsírra, ami célzó gyakorlat, felülések, vagy akármicsoda. Tehát az a baj, legtöbb hölgytől én is mindig hallom, hogy arcomat nem szeretném, melleimet nem szeretném, fenekemet nem szeretném, de a hasam azt szeretném le. Tehát mindenki vegye tudomásul, hogy ez egy hormonális kérdés, és nem egy mozgási kérdés. Kortizol, inzulin, ha ezeket rendbe teszed, akkor viszont a hasi zsír eltűnik. Kortizolt úgy lehet rendbe tenni, hogy rendszeresen, ugyanabban az időben fekszel és ébredsz, és kipihentem megfelelő mennyiséget alszol, és reggel közvetlenül a napfényben nézel üveg és szemüveg és minden nélkül, tehát ablaküveg és szemüveg és minden nélkül, magyarul teraszról, utcáról, bármi, de közvetlenül reggel ébred, és utána az első az, hogy a napsütés az, vagy a napfény, vagy a reggeli fény az, amit befogadsz akkor, és ha nem süt a nap. Az inzulin szintet úgy lehet csökkenteni, hogy nulla cukrot eszel, nem eszel többet 20 g szénhidrátnál naponta, és semmiképpen nem eszel napnyugta után semmiféleképpen, de ha lehet, akkor már a kora esti, vagy inkább a késő délutáni óráktól. Azért más a zsigeri zsír, és mindenkinek elmondjuk, amit már számtalanszor elmondtunk, de nagyon fontos. A zsigeri területeken, amikor oda megy a zsír, akkor nem a zsírsejtek száma nő, hanem a zsírsejtek zsírtartalma nő meg, az inzulin így rakja oda be ezt a zsírt, és akkor a hasi zsír, a zsírbeépítés így történik a hasi területre. Tehát nő a zsírsejt mérete, ezért ez egy borzalmas veszélyfaktor. Ha hasi zsír megjelenik, az a világ egyik legfigyelmeztetőbb jele, a szervezet egyik legsúlyosabb jelzése arra, hogy nagy a baj, ez egy SOS vészjelzés. Tessék szíves lenni haladéktalanul, hormonális megközelítésben megszüntetni.
3: Szuper. És visszahallgatni az adásokat, hogyha tetszett, a csak10perc.hu keresztül. Doktor úr, jó pihenést kívánunk hétvégére. Jövő héten megint hívunk. Köszönjük szépen. Szia, szép napot.
4: Szervusz.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Lutrisa Magnell énekelt, és Bye Alexékkel folytatjuk, előtte nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon, visszajelzések alapján. A rendőri figyelem a Debreceni utcán a felüljáró lábánál figyelgetik a gyorshajtókat. Számítson a téglási 60-asra is, és én nagyon figyelném a stop táblákat, a piros lámpákat, a drónok vadászhatnak, bár igazából ez erős ez a szél, de én azért készülnék rá, és a trafiboxok is azért aktívak lehetnek, bár innen se érkezett visszajelzés, ha arra jár, kukkantson be. Dobjon üzenetet 30-333-1039. Emlékszem, Bye Alexszel folytatjuk, Ty Cruz, Troublemaker, ez is itt a legnagyobbak között, aztán nézzük a Brent olaj helyzetet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt jönnek a friss hírek, Andi tájékoztat minket, előttünk pedig rengeteg infó, még például beszéljünk egy újabb vasútfejlesztésről, mely szintén gondokat okozhat, fennakadásokat okozhat. Szerencsés Nyíregyháza között történik egy komolyabb pályafelújítás, hogy mikor kezdődik, 5 órakor megbeszéljük. Előtte meg jöjjön itt a Brent olaj helyzete, hogy hogyan számolhatunk a kőolaj világpiaci árának változására. Ide jönnek gondolatok. Jó hír, hogy egyelőre nem mozdulnak az árak szombaton sem, így maradnak az üzemanyagok a nem védett áron. A 95-ösnél 689, a gázolajnál 710 forinton. Egyébként ez a benzin esetében 103 forintot jelent a védett árhoz képest, a gázolajnál pedig 94. A Brent olaj 106 dollárra mérséklődött, ez a hét közepéhez képest durván 5 dolláros mérséklődést jelent. Ez nyilvánvalóan jelentkezik majd a jövő héten. A töltőállomásoknál, ha így marad a tendencia,

0: 309 forintra mérséklődött az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Itt is vagyunk egy kis javításban. Remélem, hogy itt is marad a tendencia. Holtankoljak.hu, az infók itt vannak egyébként a Best FM-en. Majd hétfőn is tájékozódhat a világpiaci helyzetekről. Most pedig jöjjenek a hírek, aztán pedig tömegközlekedünk.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ától. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
5: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálat a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
6: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
5: Készült az EAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
8: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
9: Figyelem, figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola 6-os diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
11: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
10: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A Nyíregyházi és a Máté Szalkai Tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabdabajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az akkversen mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: 3 perccel járunk 5 óra után, továbbra is itt pörögnek a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. Utolsó 60 percünket itt elmondhatom, hogy még mindig szép idő van odakint, az erős szél egyébként elkíséri a perceket egészen 19 óráig, a legnagyobbakkal pedig én szolgálhatok. Kosin, Kedzs dalát indítom.

0: most is a Best FM-et hallgatod.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

A Free Ultra 4-től egészen a klubokból érkezett az dal, aztán majd Malmar és a Hooligans féle átirat a Királylány jön nem sokára. Beszélgetünk újabb vasút fejlesztésekről, melyre számítanunk kell, és ez most nem Debrecen és Miskolc között, hanem sokkal inkább Nyíregyháza és Szerencs között lesz, és közeli a dátum, május 27-én indulnak el a munkálatok, és egészen augusztus végéig tart majd ez a nagyszabású karbantartás, amely jelentősen átalakítja majd a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. Olyannyira nagyszabású ez a beruházás, hogy 44 kilométeren végeznek vágány, szabályzást, 17 kilométereken sineket cserélnek, 900 vasbeton aljat építenek be, 8000 tonnányi zúzott követ használnak majd fel, ennek rögzítésére is 4000 méternyi optikai kábelt is kihelyeznek, hogy a kommunikációs tökéletes és biztosított lehessen. Szóval ez vár ránk Szerencs és Nyíregyháza között 27-től. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n. Jöjjön a Királylány, ez az átirat Malmar is segít. Na meg Malmar is a Give It To Me mindjárt.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A TLC után gyermeknap, beszélgessünk erről, újra megnyitják a szertárt, érdemes figyelni. A program már egyébként olvasható a Best FM oldalán, gyermeknap alkalmából ismét megnyitnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családtagokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Szerintem ez egy tök jó dolog, be lehet ülni a tűzoltókocsikba, ki lehet próbálni egy csomó mindent kapcsolgatni, bár nem feltétlenül a tűzoltás a lényeg, hanem inkább az ismerkedés. Nevezzük ezt labda pattogtatásnak, ez készült, tehát a gyermeknapon, olvassa a Best FM oldalán, és már is dübörgünk tovább, a tűzvarázsló jön, az átira a Dr. Béressel, Király Viktorral, aztán majd Timbalantól, és Denisztől is jön egy dal.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy remek Bob Dylan itt a végén. Christina Milian, vagy a Locket Me, nagyon szerettem ezt a dalt, és tényleg felforgatta a klubokat még a 2000-es évek közepén. És nagyon slágerek a folytatásban is. Szakács Gergő, Rúzsa Magdival, Kék a szívem, a Red Hot Chili, a Crystal, a 50 Cent, ők mind-mind még előttünk, itt a Night Shift előtte pedig nézzük itt a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban már a szombat, a hosszú hétvége kapujában milyen időjárás. Vár minket, 14 fok a reggeli start mellett, 26 lehet a legmelegebb órákban, és a délelőttben lesz erősebb a szél, aztán mérsékelt, északi, északkeleti széllel számoljon, a délelőtt lesz naposabb, a délutánban több felhőt látunk az igen, de semmi komolyra készülni nem érdemes, maximum a magasabb UV adatokra 11 és 14 óra között. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen terhelése még mindig közepes. Készüljön erre, és nézzük, kik ünnepelnek, hol a 23-a, amikor is majd Dezs ünnepel Vilmosa Renátával. Boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek! Csatolom a dalokat, itt a Kék a szívem, aztán pengetőzünk a Red Hot Chilivel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hát ennyi volt a móka már. Zárul már a mókatár, a Mirány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. A hosszú hétvége minden napján számítok majd a délutánban megtisztelő figyelmére itt a Best FM-en. Most pedig átadom én is magam a pihenésnek. Jönnek a Night Shiftek legnagyobbjai, méghozzá White Boy-jal indulunk és diszkó dalokkal. Mindenkinek jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nem befolyásolja az asszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
5: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
4: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg 500 000 forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyírvévé munkatársai a héten a talajelőkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begónia fajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpandamacikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a Spari edzőtáborba, írja nyiregyháza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Roma munkavállalókat integrál a Vármegyei Kórház, és Székesfehérváron vendégszerepeltek a vízilabdások. Kovács Rádai Andrea vagyok. Bringás jogsit szereztek a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6. diákjai. A dokumentum arról tanúskodik, hogy megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára. Tudtuk meg Juhász Gabriella jogász pedagógiai szakértőtől.
3: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekeknek tervezett meg a KRESZ oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
2: Új foglalkoztatási programot indít a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. A kezdeményezés egyszerre segíti a hátrányos helyzetű munkavállalók beilleszkedését és erősíti a helyi betegellátást. A program csaknem 94 millió forintos uniós és hazai forrásból zajlik. A Nyíregyházi és a Mátészalkai Tagkórházban 5-5 fő kap munkalehetőséget. A felvett dolgozók segédápoló képzésen vesznek majd részt. A cél a roma munkavállalók munkaerőpiaci integrációja, a strukturális hátrányok csökkentése, illetve az egészségügyi ellátórendszer humán erőforrás kapacitásának növelése. Tudatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Székesfehérváron vendégszerepeltek a nyíregyházi vízilabdások. Az utánpótlás vízilabda bajnokság középszakaszának 10. fordulóját rendezték. Az Akvaesen mindhárom csapata vereséget szenvedett, tudatta a klub. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sok felé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
2: szívedre hangolva.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem befolyásolja az asszályt a jégkármérséklő. Gyermekegészségügyi központ épül Mátészalkán, és a helyi turizmus került fókuszba. Kovács Rádai Andrea vagyok.

0: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
1: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
0: Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Mátészalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg 500 000 000 forintos támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szálláshelyvezetői találkozót szervezett a közelmúltban a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött. A városban azonban még rejlenek lehetőségek. Furkóné Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. Tudatta a TDM. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat. Imádják.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a MÁV a hosszú hétvégére. Virágba borul Nyíregyháza, és június közepén kezdi a felkészülést a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. A távolsági forgalomban erősítik az interrégió és intercity vonatokat. Ezzel többletkapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is. Kiemelten kezelik a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik.

0: Vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, közölte a társaság. Újra virágba borul Nyíregyháza. A Nyír VV munkatársai a héten a talaj előkészítés után megkezdték a több mint 40 ezer tő egynyári dísznövény kiültetését a városban. Idén igazi növényritkaságokkal is készülnek, közölte a városüzemeltető. A megszokott virágágyások mellett idén is látványos virágoszlopok, függőkosarak, kaspók és virágpiramis is díszíti majd a várost. Különleges petúniák, muskátlik, egyedi begóniafajták, kannák is kerülnek a földbe. A könyvtár előtt nárcisz alakzat, a posta közben mozaik minta, sóston természetközeli ágyások várják a sétálókat. Az ungvári sétány két oktatási intézmények között pedig virágpanda macikat alakítanak ki. A cél továbbra is az, hogy Nyíregyháza évről évre virágosabb, tisztább és otthonosabb legyen mindannyiunk számára. Június 18-án kezdi a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A csapat a Fizzligában a 9. helyen zárta az idényt. A focisták most kis pihenőt kaptak. A felkészülés első hete hazai környezetben zajlik majd. A hónap végén pedig Ausztriába utazik a spari edzőtáborba, írja nyiregyhaza.hu. A szomszédos országban 9 napot tölt majd a csapat, és több felkészülési mérkőzést is játszik. A keret kialakítása már elkezdődött. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé lesz élénk erős. Hajnalban 7 és 15, délután pedig 23 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk időnként, és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

0: Gryffindor.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, mert otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you?
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas. Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled

bőrnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: So what's love supposed to be about, baby? Can't free up your mind but stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby?
0: Free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.